0: Autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál fog dolgozni. Rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére, posztolta a Facebookon. A volt külügyminiszter a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Szijjártó Péter 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvívője volt, 2012-től külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár lett, 2014-től 26-ig pedig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult, az országos listáról szerzett mandátumot. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszerészi vényírás. A halasztásról szóló hírt az egészségügyi minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készültek el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztésével. Fellendülést hozott a június a hazai használt autópiacon, éves összevetésben 19 000-rel, 385 400-ra nőtt az érdeklődések száma, közölte egy nagy hazai jármű hirdetési portál. Kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, és az átlagi életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,15 évről 12,6 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban, a rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát, a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiány. A rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál, írta a Telex. Alapinformációi szerint 350 g kristály találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott. Az autóban egy nő is utazott, akinek a drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásokat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásokat. A közlemény szerint kábítószerkereskedelem miatt nyomoz ellenük a mohácsi rendőrkapitányság. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Július 16-a csütörtök. Fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát végig felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Lezárták a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt, mert vízvezeték javítása kezdődött. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt a külső sávot zárták le, itt átépítik a csatornát. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót.

0: járót, illetve a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár.
1: Hobbyradio.hu

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 16-án ünnepeljük Walter nevű hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése Pseleg. A Walterek ünnepelnek július 16-án kívül még április 8-án is. Becézése Walterka, Walti, Waltika és Waltus. Jeles viselői ennek a névnek Walter Matthau, amerikai filmszínész, Walter Nudo, olasz színész és ön, kedves Walter. Ugyanezen a napon köszöntjük még Athéné, Barót, Euszták, Justinia, Carméla, Carmen, Carmin, Kont, Lestár, valamint Mária nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1054 az első időpontunk, július 16-án a kereszténység keleti és nyugati egyházra szakadt Konstantinápoly és Róma központtal. Ezen a napon 9. Leó pápa követe Umbe bíboros Bizáncban a Hagia Szófia templom oltárára helyezte a Kerulárius Mihály patriárkát kiközösítő bullát. Folytassuk 1342. július 16-ával. Visegrádon 54 éves korában meghalt első Károly Róbert magyar király, az Anjou-ház magyar ágának megalapítója, akinek háromszor kellett megkoronáztatnia magát. És folytassuk ezzel a nappal, szintén 1342 és szintén július 16-a. Trónra lépett első Nagy Lajos magyar király, egyidejűleg Lengyelország királya, az első európai uralkodó, akinek serege nagy győzelmet aratott a törökök felett. A 19. században lesz a következő időpontunk. 1813. július 16-án született Rózsa Sándor alföldi betyár vezér. Most pedig ugorjunk a 20. századba, 1935. július 16-án Oklahoma Cityben felállították a világ első parkoló óráját. És még mindig a 20. század, 1958. július 16-án született Michael Flatley, ír step táncos. És végül, de nem utolsó sorban, 1969. július 16-a az Apollo 11 űrhajó fedélzetén Neil Armstronggal, Edwin Aldrinnal és Michael Collinssal közép-európai idő szerint 14 óra 32 perckor elindult Cape Kennedyről. 1969. július 20-án közép-európai idő szerint 21 óra 17 perckor Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo 11 Eagle leszállóegységén a Holdra ért. Július 21-én 2 óra 56 perckor Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére, valamivel később követte Aldrin is, aki kitűzte az amerikai zászlót. A legénység harmadik tagja, Michael Collins közben a Hold körül keringett a parancsnoki kabinban. A rakéta indítását és a Holdra szállás mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel. Július 24-én 17 óra 51 perckor tért vissza az Apollo 11 űrhajó és szállt le a csendes óceánon. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve harmadik részéből.
1: De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad, nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. július 16-a, csütörtök. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Evangélium Szent Máté könyvéből, 11. fejezet 28-tól a 30. versig. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Emélkedés. A Szentírás talán legszelídebb meghívását olvassuk a mai evangéliumban. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek. Jézus akár ezt is mondhatná. Jöjjetek, akik sikeresek vagytok, akiknek rendben van az élete, akik erősek és szentek vagytok. De ő nem ezt mondja. Az Úr a fáradtakat, a megterhelteket, sebzetteket hívja magához. Az emberi szív mély vágya a megértettség, az elfogadottság és a nyugalom. Az, hogy valakihez tartozhatunk úgy, amilyenek vagyunk. Jézus pontosan ezt kínálja, nála letehetjük terheinket. Az igát gyakran teherként képzeljük el, pedig a bibliai időkben és később is az iga páros igavonó állatokra készült. Két állat nyakába helyezték, így egymás mellett haladva együtt húzták az ekét maguk mögött. Amikor Jézus arról beszél, hogy az ő igáját vegyük magunkra, akkor ez azt jelenti, hogy velünk akarja hordozni a mi terheinket. Nem szünteti meg minden gondunkat, de elviselhetővé teszi, mert mellettünk van. Az ő igája édes, mert szeretetből segít nekünk. A kereszt, amit vele viszünk, már nem összetör, hanem átalakít minket. Kinek szól Jézus hívása? Annak, aki fáradt, aki nem tud mindenkinek megfelelni, aki olyan terheket cipel, amit más nem lát. Annak szól a hívás, aki túl sokáig cipeli múltját, félelmeit, bűneit. Jézus azt mondja, ne egyedül vidd tovább, add át nekem. Uram Jézus, elfáradtam. Néha magam sem tudom mitől, csak azt érzem, hogy kimerültem. Köszönöm, hogy nem küldesz el, hanem magadhoz hívsz. Köszönöm, hogy nem azt kéred, hogy előbb oldjak meg minden problémát, hanem azt, hogy jöjjek hozzád úgy, ahogy vagyok. Taníts szelídségre, szívből fakadó alázatra. Add, hogy veled hordozzam azt, amit kaptam, és merjek pihenni nálad. Legyen a te igád valóban könnyű számomra, mert nem egyedül hordozom, hanem veled. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy bár a paradicsom botanikailag gyümölcs, ám az USA legfelsőbb bírósága 1893-ban a Nix kontra Hedden perben úgy döntött, hogy a paradicsomot zöldségnek kell tekinteni?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Milyen
1: Hobby Rádió.
0: Fogalkozni mélyen neki a busztába.
2: Kamu reklám.
3: Azt mondják, az osztriga növeli a szexuális teljesítőképességet. De én ezt nem tapasztaltam. Lehet, hogy túl korán teszem fel.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, sok az adózási mulasztás. Szabó Bence lett Pósvai Gábor kabinetfőnöke, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Beismerő vallomást és egykori kollégáira terhelő nyilatkozatokat tett a volt rendészeti vezető, aki elhagyhatta a letartóztatást. Az Economics cikkéből kiderült, hogy a gyanúsított jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, vagyis saját óbudai otthonában várhatja az eljárás folytatását, ugyanakkor 4 egykori áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. A nyomozás középpontjában kezdetben Juhász Péter Pál volt igazgató állt, akit emberkereskedelemmel, kényszermunkával és később szexuális jellegű bűncselekményekkel is összefüggésbe hoztak. Letartóztatása után a megbízott igazgatói posztot Kovács Buna Károly vette át, akinek neve akkor vált országosan ismerté, amikor nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamera felvételek, amelyeken fiatal növendékeket bántalmaz. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2020

0: kollégákhoz. A belügyminisztérium azzal indokolta Szabó gyors előléptetését, hogy új kabinetfőnöki megbízatása olyan helyzeteket teremthet, amelyekben magasabb rendfokozatú munkatárs utasítására lehet szükség. Lengyel-Tótiban a Balaton közelében másodfokú vízkorlátozás lépett életbe, miután a vízhálózatot a megszokottnál jóval nagyobb terhelés érte. A helyieket arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet. A döntés hátterében az áll, hogy a településen hirtelen és indokolatlanul megugrott a vízfogyasztás. A Dunántúli regionális vízmű szakemberei jelenleg is vizsgálják a hálózatot, és nem zárják ki, hogy egy rejtett föld alatti csőtörés okozza jelentős vízveszteséget. Emellett a térségben zajló többnapos fesztivál is jelentősen növelheti a vízigényt. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Július 16-a csütörtök. Fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát végig felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Lezárták a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt, mert vízvezeték javítása kezdődött. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt a külső sávot zárták le, itt átépítik a csatornát. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható, a Salgótarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót, illetve a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
6: Ami életre kell. Térádi.
7: Folytatjuk akkor innovációk a mentőszolgálatnál sorozatunkat 2.0. Jó napot kívánok, ez a mi világunk, amelynek munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, Debrődi Gábor, múzeumvezető, múzeumigazgató, országos mentőszolgálat segítségével folytatjuk a múltkor megkezdett témafeldolgozást innovációk mentőszolgálatnál.
8: Igen, jó reggelt kívánok. Elnézést, így rögtön egy innen jászres belecsapott itt az elején a témába. Ezt az időszakot tulajdonképpen igazából két nagy korszakra lehet felosztani, hiszen jelenkorunkban már olyan felfedezések, amely kizárólagosan a mentőszolgálathoz kötődik, már egyre kevesebb. Köszönhetően annak, ugye, hogy az orvostechnika, a farmakológia, a különféle klinikai szakterületeknek a fejlődése tényleg hát korábban ugye nem tapasztalt novumokat adott a mentőszolgálatnak is, így aztán így a klinikai gyakorlat fejlesztések és a mentőszolgálat itt együttesen alkalmazza már a legújabb technikákat. Na de mi volt korábban? Hát korábban nagyon kevés minden. Korábban tényleg, ahogyan ugye mondta legutóbb professzor Dori Peregrin, ugye a mentőkórház egykori igazgatója is, hogy egy gyakorlatilag itt pillanatok alatt kellett dönteni, akkor kellett meghozni. Ez természetesen az Eplingban is így van. Na de mit csinálunk eszközök nélkül? Hát ez volt az igazán nagy művészet.
7: Igen, ez a hat.

0: 60-as évek, hogyha jól emlékszem, 60-as.
1: Hát igen, a semmiből kellett megálmodnia a megoldást, és hát ugye számos ugye pandémia, járványok, a Heidi Medin járvány, ugye korábban az első
0: igen,
1: háború.
0: Csak annak idején beszélgettünk a járványokra visszatérve, csak egy fél percig nem haragudj, hogy megszakítalak, hogy azért a Covid-nál nagyon hasznosak voltak azok a tapasztalatok, amelyeket a korábbi járványoknál összefoglaltak a mentőszolgálatnál. Ha jól emlékszem.
1: Hát igen, volt.
0: Egyfajta, lehet így mondani, gyakorlat az ilyen tömeges problémák megoldására a mentőknél.
1: Hát igazából véve négy nagy járvány állította a tudomáson, jelenkori tudásunk szerint négy nagy járvány állította tényleg a mentőket egy hatalmas feladat és megoldások sorának alkalmazása irányába. Az első még a 19. század utolsó éveiben, bár mondjuk ez nem a mentő, az országos mentőszolgálat, de talán érdekes megemlíteni. Ez a bizonyos kolera járvány, amely elsősorban itt Budapesten 1890-es évek elején tombolt, akkor a következő, amit az előző mondatokban akartam befejezni, pedig az első világháború utolsó évében ez a bizonyos spanyol nápha járvány, amely hozzánk is begyűrözött egyébként. Itt is elsősorban mondjuk a zsúfoltabb települések, mint például ugye fővárosunk, hiszen a katonavonatokkal hazaérkező sérült, vagy akkor még mondjuk egészségesnek látszó katonákkal együtt jön a járvány a nyugati frontról. Másrészt pedig aztán a következő, az már a 20. század második felétől, a bizonyos Heidemedin járvány az 50-es évektől, és ugye az elmúlt évtizedben pedig a 20-as évek elejétől a Covid. Tehát ez a négy járvány ugye feltétlenül lépésre kényszerítette. A kolera járvány esetében, amivel ők még korábban nem találkoztak, ugye tudjuk, ez a fertőzött ivóvíz, hiszen azért ekkoriban azért még Budapest vízellátása nem olyan kiépített, nem olyan megszervezett, rengetegen költöznek a fővárosba, az Alföldről, erdélyi területekről, és hát ugye talán erről már volt szó, sok-sok ezeren laktak, mint ilyen úszó szállodahajókon, hát a hasonlat is erős, amin körülmények közt ők éltek, ilyen nagy úszályokon laktak emberek, lakótelepszerűen nem volt lakás, nem volt hova, el lehetett volna őket helyezni, az átlagos lakósűrűség, ha lehet ilyet mondani, az másfél szoba, de hogy is egy szoba is. Konyha vonatkozásában általában 5 és 6 fő volt. Na most el lehet képzelni ezt a zsúfoltságot, volt ennél egyébként még szörnyűbb is. Ilyen esetben azért már volt, amikor kényszer kilakoltatást eszközölt a hatóság, és hát ugye igen.
0: Mert csak fejezben a mondatot, aztán kérdeznék.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy ilyen körülmények között nem is csoda, hogy a kolera tombol. Na most ez az első. Hát itt ugye a Böme vezetősége nagy, nagy kérdések elé került, és mint innováció, mert ez az. Nevezetesen kitalálni azt, hogy milyen pontokra szállítani a betegeket, hogy ki érintkezhet a betegekkel, ugye, hogy mondjuk, ha még nem fertőzöttek közé vigyék a mentők a fertőzés. Aztán, hogy milyen járművekkel ezeket hogyan fogják majd fertőtleníteni, amit mondjuk a Markó utcában is igyekeztek kivitelezni. Tehát megint csak az innováció sorait akár itt a pandémiák kapcsán, illetve a járványok kapcsán bevonjuk, de talán a beszélgetés része mondjuk most nem a 19. század, de a 20. században mindenféleképpen, tehát a Heidemedin járvány az egy óriási nagy jelentőséggel bír, és itt már nem csak Budapesten lokalizálódik, hanem gyakorlatilag itt az egész ország területére.
0: Gabikám, engedd meg azt a kérdést, hogy és illeszkedik ez, amit most elmondtál, hogy ugye ezzel a sok minden szörnyűséggel, amivel a mentőknek meg kellett birkózni, ezzel párhuzamosan nyilván kialakult egyfajta védelmi rendszer, vagy egyfajta egészségmegőrzési rendszer, vagy legalább mint kérdés fölmerült, hogy akármelyik járványt veszem alapul, és majd érintettet, hogy feltétleníteni a mentőhatót, stb. Stb. Tehát a mentők megvédése, egészségének megőrzése érdekében is gondolom, hogy születtek innovációk, vagy korábbi tapasztalatok alapján régi módszereket vetettek be.
1: Hát a legnagyobb innováció önmaguk védelmében a védőruházat rendszeresítése. Ilyen korábban nem volt, ez teljesen ismeretlen volt. Jó, mondjuk itt a középkorban pestis doktorok ezekkel a csőszerű maszkkal, és ugye igyekeztek önmagukat védeni. Na most hát itt maszkok nélkül, de azért mondjuk ilyen kaucsuk, ilyen gumírozott ruházat, csizma, kabát, gumikesztyűnek nevezhető eszközök, ők maguk is egyébként ezt így hívták, amivel próbáltak nem kontaminálódni, nem összeszedni a fertőzést a helyszínen. Tehát a védőruházat itt megjelenik, ez korábban ez egy teljesen ismeretlen fogalom, ami hát aztán a későbbiekben, de sajnos ugye a legborzasztóbb például itt a spanyol nátha, a spanyol nátha járvány idején, hát úgy gyakorlatilag ez egy ilyen felső légúti fertőzésként terjedő betegség volt. Itt mondjuk itt mindenféle védőruházat tulajdonképpen. Hát maszkot természetesen akkor is hordtak már, tehát ez mondjuk mint védelem szerepel, de tény is való, önmagunk védelme, a mentők, a mentőjárművek, bizonyos anyagokkal történő felület kezelése, tisztítása, az viszont igen. Tehát azért ez egy nagyon fontos, de egyébként itt a századfordulóta egy nagyon fontos dolog, aminek a járványokhoz talán nincs köze, de mondjuk a helyszíni dezinficiálás, tehát a sebeknek a tisztítása is egy nagy forradalmi átalakuláson keresztül. Ezeket a korábban maró, nagyon-nagyon-nagyon komoly szöveti roncsolódást okozó maró szereket is ki tudták vezetni a gyakorlatban, és már bevezetik a jó tintúrát. A jó természetesen hígítatlanul pokoli fájdalmakat okozott a betegnek, de ettől függetlenül, tehát előrelépés történik ezen a téren is. Tehát, hogy a sebfertőzések további megelőzése végett, új eljárások jelennek meg. Ezek viszonylag lassú folyamatok, de szép lassan összeállnak egy olyan nagy tömbé, amit a mentőszolgálat, az országos mentőszolgálat indulásakor már 47-ben azért tényleg egy olyan életképes, működőképes és hatékonyan dolgozó nemzeti mentőszolgálatnak szolgál alapjául, ami hát gyakorlatilag a mai napig 18 éves életképességét megalapozza. Tehát az innováció korunk egy ezen mondjuk már túllépett, hála Istennek, itt ugye beszélhetünk űrtechnológiáról, nanotechnológiáról, génsebészetről, mindenről. De számos olyan terület van, ami segíti az ellátót, segíti az egészségügyet, így a mentőket is. De már nem a mentőknek kell szénsavszippantó készüléket, ami mondjuk nem is volt hatékony 50-es években, vagy pedig elektrostimulátorokat szintén nem voltak hatékonyak. Tehát azonképpen a mentőszolgálaton túllépnek ezek a fejlesztések, és ezek mondjuk elsőként megjelennek mondjuk a hospitális környezetben, tehát a kórházakban, aztán a bevált eszközök, mint régen ugye a mentőkórház esetében is. A mentőkocsira is gondolok, lélegeztető készülékek, gondolok itt egyéb ilyen, mint például a EKG defibrillátor, pacemaker együttesében, most típusokat annyira nem akarok megnevezni, talán ez itt nem lenne egy helyén való, de mindenki tudja, hogy miről beszélek, tehát ezeknek az eszközöknek a fejlesztése folyamatosan zajlik, erre nagyon komoly laborok, nagyon komoly cégek szakosodtak, és hát ugye az ellátónak a helyszínen már nem olyan ideákat kell kergetni, milyen jó lenne, hogyha összekötnénk két drótot is ezzel meg azzal, hanem két eszközökkel. Hát ez minden szakterület gondolom.
0: Hát inkább megfordul a világ, hogy a nagy technikai fejlődések miniaturizált formában azért megjelenek a mentőknél. Tehát amit kórházi intenzív osztályon látunk, azért az, ha nagyon úgy van, akkor kicsivel ott van a mentőknél, csak egy ultrahangra gondolok például, ami hallom mostanában divatos. Tehát a mentők nem maradnak magukra ebben az értelemben.
1: Nem, egyáltalán.
0: Viszont a mentőknek köszönhetően egy csomó minden újítás, miniaturizálás, stb. Azért megtörténik.
1: Így van, igen. De hát hál' Istennek ez egy ilyen szimbiotikus folyamat, hát odaad visszaköszön a köszön mind a mentők életében, mind pedig a kórházi szakma életében. Tehát tulajdonképpen egymással ez a világ így kapcsolatot tart.
0: Hát ezzel párhuzamosan, Gabi, lépést kell tartani a mentőknek is. Hát kezelni kell tudni ezeket a képeket, berendezéseket, érteni kell hozzá. Azért gondolom, hogy óriási nagy fejlődés volt az elmúlt évszázadban, például a mentők képzésében, mentők felkészülésében.
1: Hát arról már nem is beszélve. Igen, köszönöm, hogy ezt is szóba hoztad, jó, hogy nem felejtettem el. Hát ugye az edukáció, a képzés, és nem csak az egyszeri képzés, hanem a folyamatos tréning. Ugye ezeknek a készülékeknek azért az alkalmazása, még ha mondjuk nem is olyan gyakorta kerül elő, akár egy ultrahang, vagy bármely más készülék, tehát azért akkor is kell tudni, vagy bizonyos gyógyszerek esetében. Ezeknek a bizonyításszerű alkalmazása, tehát teszem azt mondjuk a munkáltató, akár országos mentőszolgálat, tanfolyamokat szervez, ilyen kreditpontokat kell gyűjteni, vagy éppen más intézmény, de szint, hogy a mentőknek kreditpontokat, és ugye egy folyamatos stimuláció állandóan ezeknek az eszközöknek az üzemeltetésében, a gyógyszerdózisok, az eljárásrendek, ez egy folyamatosan szűnni nem akaró állandó tanulás, ami egyébként nem baj, mert az életet szolgálja ez az állandó készültség, és ugye más kórházi területek is szint, hogy fejlődnek, ott is szükségeltetnek ilyen pontok, ilyen számadások, de a mentőszolgálat egy nagyon kiemelt világ, mert gondoljunk abba bele, most nem akarok semmilyen szakmát úgy szóba hozni, de hát azért a mi esetünkben a bőrnek az elváltozásától, a légzésen keresztül, a helyszíni szülésvezetésen, a traumás sérültnek az ellátásán, az újraélesztésen.
0: Hát meg ugye visszatérve itt a kezdő témánkra, még az előző műsor ugye apropóját az adta, az a beavatkozás, amit a légimentők eszközöltek, ugye egy ilyen mellesérültnél.
1: Igen.
0: Hát ezek tartozik ez a felsoroláshoz.
1: Például igen, így van. Tehát nyitott mellkas mellett akár egy civet, úgymond összeragasztani, működőképes állapotba hozni ismét. Ezek elképesztőek, ezek akkora nagy dolgok tényleg, mint amikor megint asztronauták mennek a Holdra, és leszállnak. Hát ez ugyanakkor, ez ugyanolyan, mint egy holdutazás. Tehát az emberi szervezetben ilyen válságos állapotokban beavatkozni, szó szerint bele nyúlni a mellüregbe, a szívet ragasztani, ezekre tényleg nincsenek is szavak. Tehát ennél nagyobb plusz a gyógyító nem tett meg a betegért, és ugye a mentőknek látjuk ugye ez is. De teszem azt mondjuk adott egy baleseti helyszín, ahol vannak gyermekek, felnőttek vagy idősebbek. A mentőtisztnek, mentőorvosnak, bármely korosztályhoz úgy kell tudni hozzányúlnia, hogy gyakorlatilag fejből tudni a dózisokat, fejből tudni a különféle eljárásrendeket. Szóval ennyire polarizált, ennyire sokszínű minden, úgymond ilyen multidisziplinatak minden területről olyan tudással rendelkezni, hogy az ember ott a helyszínen kellőképpen ellássa a beteget, hiszen nem is az a cél, hogy azonnal be a mentőautóba, mint ez a scope and run, ugye van egy ilyen hozzáállás is, hogy gyorsan berakjuk, és akkor utána be a kórházba, ott aztán meg majd mindenki várja a betegünket és ellátja, hanem a mentőszolgálat már Kressz Géza idejétől is egy bizonyos fokig, de mondjuk az állapotnak a rendezéséig a helyszínen hivatott a beteg állapotát stabilizálni és úgy bevinni a kórházba.
0: Na most ahhoz, hogy ez a... Igen. Most mondasz, Gabi, csak hogy milyen érdekes, hogy a mentőszolgálat megőrizte a saját alkotói, alapítóinak gondolatait és rendszerét, tehát hogy lehetett volna, ez egy másfajta típusú mentőszolgálat is mostanra 2026-ra.
1: Igen,
0: amit te mondasz, hogy vigyük be a kórházba, és majd lesz valami, Én nem tudom, hogy azokban a gyakorlatokban mi történik a helyszínen, mennyire zaklatja fel a helyszíni ellátókat, hogy most milyen állapotban van a bajba jutott. Visszük be a kórházba, azt majd lesz valahogy. És a mentőknél pont ez, ami nekem tetszik, hogy ők azért ott maradnak, és addig nem indulnak el, amíg nem biztonságos a szállítás.
1: Igen, ez a franco-german elméletben, illetve gyakorlatban ez olyképpen érvényesül, mert nálunk már a kezdetektől, ugye itt közel 140 évről beszélünk, nálunk már a kezdetekben is meghatározó szempont volt az az igényesség, hogy a kezdoktor úgy rendelkezik, hogy beteghez csak is orvos vonulhat ki. Ami persze azért egy-két évvel később már rögtön revide állt, mert kiderült, hogy itt a többi 800 ezeres Budapesten nincsen annyi segítő, ingyenesen munkát vállaló doktor, akit ki tudnának a betegekhez küldeni, ezért beengedték a végzős medikusokat, szigorló orvosokat, aztán ugye később az alsóbb éves medikusokat is. De lásd, ugyanennek a formája ma is van, ugyanúgy mentőtiszt képzés, és nem egy másfél éves átképzés, vagy pedig plusz munkakör végzésére feljogosító képzések révén ápolóból ilyen nagyobb beavatkozói lehetőséget biztosítva, hanem egyetemi, tehát diplomás képzés, mint mentőtiszt, illetve orvosnak, és ugye pedig mint mentőtisztnek. Tehát ez egy nagyon régi tradíció. És egy ilyen régi tradíció pedig joggal állítja magával szemben azt az igényességet, hogy a helyszínen, hát észszerű határokon belül, itt azért itt az idősávot is figyelembe véve, de észszerű határokon belül tényleg azt a maximális pluszt, amit lehet, hiszen egy ilyen ellátónak, mind a gyógyszerelésben, mind az eszközök felhasználásában, ugye óriási nagy skála, nagy lehetőség van a kezében, és akinek ilyen háttere van, az ugye joggal várja el magával szemben azt az igényességet, hogy akkor a helyszínen lényegesen mélyebb beavatkozásokat tud végezni. És hát tulajdonképpen ez a Kressz Gézai gondolatnak a továbbélés, és hát ugye erre épített folyamatosan, és épít már 140 évre a hazai mentés, hát ami szerintem egy nagyon nagy siker, óriási nagy siker.
0: Gabi, arról azt nyilván nem ennek a műsorra tiszta megnézni, de csak úgy eszembe jutott, hogy a technika fejlődésével nyilván egy csomó akadályt érezhetnek azok a mentők, akik kevésbé képzettek mondjuk az informatikában. Hogy ebben a tekintetben kitalált valamit a mentőszolgálat, hogy a nehezebben számítógépező, jobban nem tudom elmondani, kollégákban is feloldani azt a fajta gátat, hogy a számítástechnika az nem ellenség, hanem barát.
1: Igen, hát azért azért a mentők világa azért zömében azért a fiatalok középkorúak világa.
0: Hát most már.
1: Igen, tehát itt egyébként legyünk nagyon boldogak, hiszen az idei mentők napja ünnepségen, ugye Kressz Géza emlékérem tulajdonosaként úgy emlékszem, hogy nem is tudom, talán azt hiszem 49 bajtársal szorítottunk kezet a Nemzeti Színházban. Ez egy óriási nagy dolog, hiszen az elmúlt évtizedben, korábbi években 3-4 bajtást köszönthettük itt. Tehát azért ez sok mindent jelez. Azért mind azért a munkakörülményeknek a javulását, a komfortosabb napi munkát, a gépkocsik, az eszközparknak tényleg a felhasználó barát a formáját. Tehát hál' Istennek, tehát azért ez egy nagyon pozitív folyamat. De enne, ugye Kressz Gézát az kap, aki orvos végzettség vagy Napoli Egyetemen végzett, 35 éve van a mentőknél. A nem Napoli Egyetemen végzett, illetve a nem diplomás bajtársak esetében pedig mindez 40 évben. Tehát azért itt azért olyan fizikai pluszt, olyan stresszt, olyan igénybevételt követel meg az ellátótól ez a napi mentő munka, ami egyszerűen követeli tényleg ennek a fiatalabb korosztálynak a jelenlétét. És ugye az ő esetükben, hát ez már nem probléma. Az idősebbek esetében, akár mondjuk beszélhetnék magamról is, más a helyzet, de azért az az informatikai tudás, ami a napi munkához szükségeltetik. Ilyen értelemben azért nem ördögtől való. Hát magukat az eszközöknek a működtetését azért hát most már legalább 15-20 éve megjelentek a mentésben azok az eszközök, inkább egy 20 évről beszéljünk itt az ezredfordulótól, amelyek tényleg ezt a modern, széles körben elterjedt eszközöket jellemzik. De például ugye van egy újdonság, ez a bizonyos tablet, amelyet most már az országban minden mentőállomás, minden mentőegysége használja. Hát azért ennek a működtetése azért tényleg nem egy olyan, tulajdonképpen egy felhasználó barát, ugye a érintőképernyő monitorjával gyakorlatilag hát szinte kisebb-nagyobb gyakorlatot követelnek. Hát én is emlékszem arra, ugye korábban ebből vizsgázni kellett, ebből tanfolyamok voltak, tehát meg azért az élet adja magát. Tehát amikor egy nap mondjuk az embernek mondjuk van mondjuk 8-10 betege minimum, mondjuk egy nappali szolgálatban, hát azért 8-10-szer ezt előkapni, ugyanúgy használni minden egyes funkcióját azért az ember belejön. Tehát ezek az eszközök azért könnyen elsajátíthatóak, és hát ugye továbbképzések és egyéb más kurzusokban azért ezeknek, vagy éppen az újabb eszközöknek a bemutatása azért folyamatos, hiszen hát ezeknek tényleg, hát most már szerencsére tényleg alapkövetelmény, hogy ezek a mentő autókon jelen legyenek.
0: Pavikám, én azt gondolom, hogy jót tettünk most, és én csak azt kívánom neked, hogy és nem bántva senkit sem, én csak azt kívánom, hogy legyen neked kellő helyed ott a mentőmúzeumban, energiád, munkatársaid ahhoz, hogy ezt a sok mindent valahogy úgy mutassátok be, hogy azt a fajta lelkesedést átvegyék, amivel te is tudsz beszélni a mentőkről, azok, akik oda ellátogattak, akár pályakezdő mentők is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, maradt ki valami?
1: Köszönöm én is. Nem maradt ki semmi, hát illetve csak egy bátorítanék majd mindenkit. Kicsit még odé van még egy 3 hét, de azért számoljanak a június 20-ai éjszakával, amikor majd a mentőmúzeum is itt a múzeumok éjszakája program keretében több helyszínen, és várja a látogatóit, tehát egy igazi nagy kulturális fesztivált a mi életünkben, de a plakátok beszélnek helyette, meg ugye itt a búcsú kapcsán elhangzott, hogy itt az eszközök, hogy legyen bemutatni, hát lehetőségünk pont a minap, volt itt vége felé, volt egy országos selejtezés, minden évben van a mentőszolgálatnál, tehát most már rengeteg kincset, amit mi ide behoztunk a múzeumból, ugye ezeket is pluszban beforgatok
0: a kiállításba. Azért kívánom hát, neked, hogy
1: nagy dolgok,
0: és legyen ilyenkor, hely, persze.
1: Köszönöm, igen, és ilyenkor döbben rá az emberet, hogy te, atya úristen, ezt a modernizációt, ezt a sok eszközt. Hát én emlékszem, 80-as évek, 90-es évek beléptünk egy nyízába, talán legutóbb mondtam, 3 darab táskánk volt, és meg az MC3-as székágy, aztán később egy defibrillátor, hát most meg gyakorlatilag olyan, mint egy műtő belépnénk be. Fantasztikus tárház ez a mentésnek, mindenkit bátorítok, hívok, jön el a múzeumba, nézzük meg közösen ezt a sok értéket.
0: Köszönöm szépen, eddig tartott a mi világunk, mentőszolgált innovációk, ez volt a kérdéskör 2.0 adásunk ért véget, amelynek munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
2: Kérágyi. A szirénák hangja.
3: A T-Rádió műsorát hallották.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallhatják.

Emlékszel a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton.

amor. Te bír, nem visz el senki tőle. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.

gyakorlan ismerlő. Most már velem én akarom,

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló. Ma éjjel táncolunk, ez a
5: egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Másfél két éven belül új választási törvény lehet. Átalakítja kormányát Zelenszkij, súlyos gondok vannak az agráriumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az új alkotmány elfogadása és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után az egyik legelső prioritás lesz egy új választási törvény elfogadása, amire másfél-két éven belül sor kerülhet, mondta a 24.hu-nak Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A kormánypárt jogi vezetője arról is beszélt a lapnak, hogy egy arányosabb választási rendszer kialakítása a céljuk, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton beszélt alapnak arról is, hogy szerinte nem fog alkotmányos válság kialakulni az alaptörvény 17. módosítása miatt. Szerinte a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik. Az Operettszínház társulatának 35 tagja közös nyilatkozatban kéri számon a vezetést az Orbán János Dénes ügyben. Felhívják a figyelmet, hogy a vezetőség korábban forráshiányra hivatkozva hárította el a fizetés emelési kéréseket, amit a botrány fényében nem tartanak megalapozottnak. Az elmúlt napokban derült ki, hogy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 423 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Ezt követően a sajtó arról is írt, hogy az Operettszínház is jelentős összegeket utalt a szerzőnek, a Teátrum közlése szerint mintegy 90 millió forintot, míg a Magyar Hang összesítése szerint legalább 129 millió forintot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormány átalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormány átalakítása védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajlo Fedorov távozása várható. Mivel Zelenszkij pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása valószínűsíthető. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként. A súlyos aszály, a zsugorodó legelő területek és a drasztikusan visszaeső takarmányhozamok egyre kilátástalanabb helyzetbe hozzák a hazai kisgazdaságokat. Egy húsmarhatartással foglalkozó Pest vármegyei családi gazdaság példája hűen szemlélteti az ágazat nehézségeit, hiszen a szélsőséges időjárás és az elszabaduló költségek miatt a korábban 250 egyedet számláló húsmarha állományukat már a 70-re kellett csökkenteniük, miközben a termelés fenntarthatósága és a generációváltás is bizonytalanná vált, írja az Agrárszektor. A csapadékhiány miatt a kaszálók teljesen kiégtek, így a természetes takarmány gyakorlatilag elfogyott. A gazda elmondása szerint egy hektárról mindössze egyetlen bálát tudnak letakarítani, ami fenntarthatatlan helyzetet teremt. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon az MVM Energia.

0: a színpadon.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Július 16-a csütörtök. Fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát végig felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Lezárták a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt, mert vízvezeték javítása kezdődött. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt a külső sávot zárták le, itt átépítik a csatornát. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható, a Salgótarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót, illetve a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Ez itt a média válogatott sztártitkok mai adása. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
6: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
5: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
6: Rendben.
5: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
6: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
5: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb.
6: Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
5: Igen.
6: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
5: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
6: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, mert teljesen más volt a kicsi én.
5: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori axlembe.
6: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
5: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És Mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
6: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
5: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
6: akitől ezt hozhattad? Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki ami nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
5: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
6: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
5: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
6: Engem mindig
5: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
0: Műsorajánló. Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban.
9: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig.
10: Napjaink.
9: Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. UK. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever Show.
12: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
10: UK Fever Show.
13: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
12: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Maxlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, igen, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és váló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt, igen, egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mélypontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történni. Nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. És ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak, és nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek, tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember, és akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma, nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez itt újra a média válogatott sztártitkok adása, és folytatjuk Axlen történetét. Rengeteget meséltél gyerekkor, hogy kerültél oda, hogy te csak a zenélés, az éneklés, amiben fantasztikus vagy. Most jelen pillanatban milyen terveid vannak? Kilátásban, milyen projektjeid futnak? Mesélj erről is, kérlek.
1: Most jelenleg két nagy projektem is van. Az egyik az nyilván zenei. Nemrég jött ki a legújabb dalom évvégén, a Tévedés, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert már több százezeres megtekintést ért el, tehát nagyon csúnyán letiporta az előző dalokat, de ennek nagyon örülünk, mert mindig igyekszünk egy kicsit magasabbra tenni a lécet. És ez volt a 12. ilyen egyedi kiadás, úgyhogy erre az évre az egyik legnagyobb projekt az, hogy egy albummal szeretném összefogni az elmúlt 12 dalt, amiben úgy gondolom, hogy azért mindenféle szint igyekeztünk megmutatni, valami kicsit populárisabb, valami kicsit rockosabb, valami egy kicsit inkább ez a bluesos, jazzes történet, tehát ez egy ilyen átkaroló első nagy album. És nyilván haladunk tovább a következő dalokkal, amik a tévedésnek, ami nem tévedés, mint kiderült, ennek lesz a folytatása, tehát most már kőkeményen ez a populáris, talán egy kicsit inkább a 90-es évek hangzásvilágát idéző vonalon megyünk tovább, ugyanígy saját tapasztalatokból, vagy környező tapasztalatokból írt szövegekkel, illetve köszönhetően a média válogatottnak is, kettő és fél hónap alatt sikerült ledobnom 15-16 kilót, amire nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén ezt szeretném még tovább csinálni, ezt a komolyságát a sportnak, sőt még komolyabban. Úgyhogy ez a két fő szál fog idén vezetni, mert hála az égnek sikerült rálépni erre az útra, úgyhogy ezt fogom mindenféleképpen erősíteni.
0: Nagyon jó. És így inkább most már szerintem nagyon jó formában vagy.
1: Köszönöm.
0: Tovább szeretnél még fogyni, vagy inkább csak az állóképesség?
1: Még egy minimálisat még szeretnék ledobni azért, de most már inkább a formálás fog jönni, illetve a stabilitás erősítése, mert azért futballnál észrevető, hogy oda még azért kell egy kicsi stabilitás, de azt mondom, hogy a tavalyi meccsekhez képest nagyon sokat sikerült fejlődni, mert büszke vagyok egyébként, mert a legutóbbi meccsünkön már volt kapuralövéstől kezdve gólpasszon át minden. Még a legelső meccseken azért örültem, hogy lábon tudtam állni a pályán, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok egyébként, és ezt szeretném tovább erősíteni.
0: Hát ez fantasztikus. És zenei vonalon mi az, amivel így mondjuk van-e olyan új stílus irányzat, amiben szeretnéd kipróbálni marad, vagy most már marad ez a 90-es
1: irányzat? Én úgy gondolom, hogy marad ez. Igazából ez áll hozzám a legközelebb, tehát alapvetően az én gyerekkoromat, meg a korai felnőtt koromat ez határozta meg. Talán ezt ismerem a legjobban, a legtöbb előadót, akit kedvelek, az ebből a korszakból van, és talán ezért is áll hozzám ennyire közel. Ebben érzem a legkomfortosabban magam, ha nagyon konkrétan akarok fogalmazni. És úgy néz ki, hogy ez működik, mert szeretik.
0: Igen. A social médiában ugye mondtad, hogy nagyon nagy nézettségeket értek el, YouTube, TikTok, gondolom. És egyébként hol lehet veled felvenni a kapcsolatot, hogyha azt szeretnének elhívni valahova?
1: Igazából,
0: hogy keressenek?
1: Igazából akár a felületeken keresztül, bármilyen felületen elérhető vagyok, TikTok, Facebook, Instagram, illetve nyilván a Janin keresztül, a földes Janin keresztül.
0: Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és minél több helyre fognak hívni. A következő fellépés az hol lesz? Hol leszel látható?
1: Ez még számomra is titok, még nem tudom egyelőre, de hamarosan szerintem erre is fényderül, és akkor azt meg fogom osztani majd mindenkivel.
0: Nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon hamarosan. Most tartunk egy kis szünetet, zenével folytatjuk, és utána jön a legizgalmasabb rész, úgyhogy ne menjetek sehova, Axlen elárul egy titkot nekünk.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Újra itt vagyunk a Média Válogatott Sztár Titkok adásában, vendégem Axlen, és egy titkot várunk most tőle. Kérlek szépen, avassál be minket a kulisszák mögé, egy olyan titokba, amit senki nem tud rólad még.
1: Hát, hogyha a TikTokról van szó, akkor talán azt mondanám, és nyilván kifelé én nagyon remélem, hogy ez nem látszik, hogy én egy picit mindig elégedetlen vagyok. Mindig úgy gondolom, hogy lehetne akár jobb az ének, akár a videó, akár a dalszöveg. Tehát, hogy egy pici túlzott maximalizmusnak nevezném inkább ezt a dolgot, mint elégedetlenségnek, olyan csúnya megfogalmazás. Hogy én mindig ezt érzem, hogy lehetne ez még jobb, bár mindig egyébként pozitív visszacsatolások jönnek, de valahogy mindig ott mászkál bennem, hogy hát ez lehetett volna egy kicsit jobb is. De azt mondják, hogy ez annyira nem rossz dolog, mert ez tudja előre húzni az embert, hogy motivál is.
0: Igen. Ez így mindig jelen volt ez a mintázat az életedbe, vagy inkább így az utóbbi időben, mióta a saját számok megjelentek és elindultak a fellépések, vagy ez korábban is egy mintázat volt nálad?
1: Igazából ez mindig megvolt. Annyi különbséggel, nyilván rengeteget változtam én is az évek alatt, és ezt most már tudom kontrollálni. Tehát, hogy volt azért olyan időszak, amire azt mondom, hogy nem tudtam ezzel a dologgal mit kezdeni, és csak a negatív oldalát néztem. De azért hála az égnek most már azért ezt sikerült egy kicsit így kordába tartani, és arra igyekszem felhasználni, hogy ez motiváljon arra, hogy minél többet, minél jobbat tudjak adni magamból kifelé.
0: És itt még egy titkot elárulsz nekünk ezzel kapcsolatban. Mi a titkod, amit szerintem a nézők és a hallgatók is meríthetnek belőle ötletet, ikletet a saját nehéz időszakaira? Mivel tudsz átlépni azon a mi a belső utad, irányod, titkod, bármit, hogy ez ne negatívan hason rád, hanem előre vigyen?
1: Igyekszem nem elfedni ezeket a dolgokat, hanem megélni, megtapasztalni. Egy kicsit elvonulok olyankor magamnak, átgondolom, hogy mi is a magja ennek az egésznek, amit én most ennyire negatívan élek meg, és hogy azt hogyan tudom pozitívan felhasználni. Ez egészen egy-két órától egy-két hétig is el tud tartani, de mindig az a vége, hogy megtalálom azt a kiútat az adott helyzetből, ami utána tovább tud lendíteni.
0: Nagyon szuper. Tehát soha ne adjuk fel.
1: Soha.
0: Helyes. Hol látod magadat a következő egy évben mondjuk? Hogyha jövőre ugyanilyenkor leülünk beszélgetni, akkor mi lenne a célod addig?
1: Én nagyon remélem, hogy addigra sikerülne esetleg egy kisebb, talán úgy szokták ezeket fogalmazni, hogy egy kisebb raktárkoncertet összehozni, és akkor egy élő zenekarra előadni a dalokat, mert igazából az összes dalnak olyan a hangszerelése, hogy a legszebben meg a legjobban úgy tud szólni, hogyha ezt élőben és akkor hangszeressel adjuk ki a közönség felé, mert nagyon jó melódiák vannak a dalokban, hogy ezt hallani kell élőben mindenkinek.
0: Én nagyon drukkolok nektek, mert csodálatos, amit csinálsz, amit csinálni fogtok, csináltok, és remélem, hogy mielőbb a zenekar elé kerül, és hogyha jövőre itt leülünk beszélgetni, akkor már csak erről fogunk beszélgetni. Mi lenne egy üzeneted a nézőknek és a hallgatóknak, akik még mondjuk nagyon az út elején vannak? A saját tapasztalataidból mi tud nekik erőt adni?
1: Azt, hogy igazából mindenből van kiút, és hogy soha ne adják fel, mert én is kezdhettem volna ezt az egészet 10-15 évvel korábban is, de nem biztos, hogy odaérek el, ahol most vagyok. Tehát, hogy tényleg mindennek meg kell keresni az okát, és azt szerint menni tovább. Soha nem feladni, mindenből tanulni, és pozitívan előrefelé menni mindig.
0: Fantasztikus zárás. Nagyon-nagyon köszönöm, Axlen, hogy itt voltál, és remélem még jó sokat fogunk találkozni. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, hogy ma velünk tartottak, és legközelebb újabb sztártitkokkal várlak titeket.
2: Műsorajánló. Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
5: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Retikül.
7: Aha.
5: az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: A piaci ár többszörösét számlázták az államnak Balázsi Gyula cégei. Letartóztatták a megbilincselt politikusokat, videózó Szabó Bálintot. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A piaci ár többszörösét fizethette ki az állam Balázsi Gyula cégeinek egyebek mellett egy logóért, egy animációs videóért és a Vox 2025 kampány visszaszámlálójáért, írja a 444. A Transparency International által a miniszterelnöki kabinet irodától kiperelt dokumentumokból az derült ki, hogy a tárca 2025 áprilisa és decembere között több olyan megbízást adott a Balázsi Gyula érdekeltségbe tartozó Lounge Designnak és Newland Médiának, amelyeknek az ára az iparági szakemberek szerint jelentősen meghaladta a piaci szintet. A 444 felidézte azt is, hogy Hankó Balázs minisztériuma a piaci ár nagyjából háromszorosáért szerzett be nyuszi motorokat Balázsiék közreműködésével. Az ügyben Kátai Németh Vilmos családügyi miniszter feljelentést tett. Rács mögé került Szabó Bálint, aki nemrég az óbudai korrupciós ügy megbilincselt politikusait videózta. Szabó letartóztatásáról az Itt az Idő Facebook oldal adott hírt. Azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetben van, egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas eljárás kapcsán. Az egykori szegedi önkormányzati képviselő júniusban az óbudai korrupciós ügy kipattanásakor rendszeresen videózott a Gyorskocsi utcai és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetnél is, és több olyan felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amelyeken a rendőri őrizettel érkező letartóztatásba helyezett politikusok voltak láthatók. Ismét megjelent az árva szúnyograjzás Siófokon, az erről szóló Facebook bejegyzés azonnal nagy vihart kavart. A hozzászólások alapján valóban megnőhetett az árva szúnyogok száma. Májusban még a tavainál jóval kevesebb rovarra számítottak a szakemberek, a repülő rovarok mennyiségét összességében a 2025-ben tapasztalt érték harmadára becsülték. A közösségi oldalon megjelent beszámolók alapján Siófok egyes vízparti területein néhány nap alatt erősödött fel az árva szúnyograjzás. A bejegyzésekből jelenleg nem állapítható meg, hogy a teljes partszakaszon hasonló-e a helyzet, írja a sonline.hu. Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, teljesen ártalmatlanok, tömeges rajzás idején a jelenlétük rendkívül zavaró és ijesztő lehet. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. A három leghosszabb várólistán június elején már több mint 35.600 beteg szerepelt. A legtöbben közel 20.000-en tért protézisre vártak, csípő protézis műtétre közel 9.800-an, szürkehályog operációra pedig közel 6.000-en várakoztak 60 napnál is tovább.

0: di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 16-a csütörtök. Fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát végig felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Lezárták a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt, mert vízvezeték javítása kezdődött. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt a külső sávot zárták le, itt átépítik a csatornát. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcán lezárták a villamos átjárót, illetve a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hát akkor üljünk be a Peugeot 408 GT-be, pontosabban már ültünk, tehát indulunk és gurulunk vele egyet.
1: Körbejártunk kívül belül a Peugeot 408 GT-t, és arra gondoltam, hogy hát akkor most már ideje lesz szépen elindulni gyújtás, és már szépen be is löffent a motor, ami egyébként nem mellesleg 1-2-es ugye hibrid erőforrás, automata sebességváltóval, erről már beszéltem. Szépen elindulunk, elkezdünk gurulni az irányjelzőjére. Jó hangos, ezt a Peugeot-tól már megszokhattuk. Be is zárta az ajtókat kb. 15-nél. És most gurulunk ezen a szokásos kis úton. És mindjárt szépen be fogunk kapcsolni Eco üzemmódba. Normál Eco. Eco-ban, amikor gurulunk, akkor így érzed azt, hogy így nem annyira gyorsul az autó. Gyorsul, de nem annyira intenzíven fog gyorsulgatni. Ez egyébként szerintem városban tök jó az Eco üzemmód. Nagyon szépen vált, ezt lehetett hallani. Pontosabban azt lehetett hallani, hogy nem hallottál semmit. Viszont amikor átkapcsol a sportba, most ugye ugyanúgy tartom majd a lábamat. Átkapcsol a sportba, és amikor megérkezett a sport, akkor hallhattátok, azonnal felpörgette a motort, azonnal visszaváltott, azonnal magasabb fordulatszámon van az autó, és hogyha odalépsz neki, akkor szépen, és közben amikor visszavált az Eco-ba, akkor már lehet hallani, hogy azonnal tölt vissza az elektromos motornak, illetve az akkumulátornak azonnal lehet hallani, hogy tölt vissza az akkumulátorba ugye a motorfékkel. Szerintem mondom még egyszer, városban az Eco mód az teljesen jó. Mindennapi használatra nyilván a normát kell használnod, most természetesen azért hisztizik, mert ugye fölismert ott egy 30-as táblát, amit már egyébként kettő keresztül csinál.

valaki feloldott, de ugye tudjuk, hogy ez nagyon kevés autó tudja még, hogy a térkép alapján mindent fel is ismerjen, de nem baj. Szóval, hogy a normál üzemmódban simán jó a normál, mármint egy normál használatban simán jó a normál üzemmód, ez az, ezt akartam mondani. És hát a sportüzemmódot az pedig akár országutas, akár autópályás, mondjuk ilyen hirtelen előzéshez fogod tudni igen jól használni.

Ami jó pofa 408-asban, az az, hogy egy nagyon jó futóműve. Az ülése az egyébként egy kicsit kemény, egy kicsit sportosabb. A futóműve is egy kicsit kemény, egy kicsit sportosabb, de talán nem fogja szétrázni itt az összes mindenséget, amit most mindjárt ki fogunk kanyarodni az útra. És ami nem szabad elfelejteni, hogy ugye egy ilyen kis kupés, sportosabb kialakítású autó, GT felirattal, stb. És ennek ellenére egyébként egy tök jó családi autó. Tehát, hogyha akarod, akkor ugye beülnek hátulra a gyerekek, vagy akár beülnek a haverok, vagy bárki, akinek úgymond, akivel szeretnél te utazni, és szépen tudtok haladni jobbra, illetve balra. Most azért álltam meg azért halljátok az irányjelzőt, mert valaki gurul 32-vel kb. Én pedig nem akartam elég kikanyarodni, pedig ki is férhettem volna bőven, és azért gurul ilyen lassan, mert hogy megállít a boltnál, és ezt így nehéz volt neki abszolválni, hogy ezt ennél a sebességről szépen lebarkolni és megálljon. Na, kijöttünk erre a borzasztó útra, ismertek, tudjátok, hogy itt szoktam tesztelgetni az autókat, szépen gurulunk, menjünk az OK gombot a kormányon a tempomat feliratnál, és már is annyival gurulunk, amennyivel gurultunk éppen abban a pillanatban, tehát amikor megjöttünk ezt a kis OK gombot, OK feliratot. A futóműve itt is jó, tehát hogy mondom, egy kicsit talán keményebb, de nem ilyen nagyon durván. A keménység az ugye a sportosságot fog egy kicsit így érzékeltetni veled, de nem fogja szétrázni a versétet, nem rázakít a követ, az ilyen követ, az olyan követ, az amolyan követ, szerintem jó, és az a hang, amit most hallhatok, ez természetesen az agrosnak a hangja, illetve amit hallhatok, egy kis szélzajt, az pedig annak köszönhető, hogy letekertem az ablakot, mert nem akarom azt, hogy a telefonban ugye a felvételbe belefújjon a klíma, ezért fújjon bele az ablakot keresztül a szél. Viszont felhúzunk az ablakot, akkor már csak a gumiknak a hangját fogod hallani, valahogy az úttal találkozik, ez egyébként nem kicsi abroncs, már hogy nem keskeny, hanem elég széles abroncs. Szerintem élhető autó, szerintem jó autó, szerintem szerethető autó, és nem is húzom az időt, szerintem a Peugeot 408 GT-ről röviden most így hirtelen ennyi. Ugye kivitelesen elmondom, hogy egy kettős motornak, hogy hibrid meg ilyenek. Műszerfalával mondom, nekem van egy kis probléma, mert a kormányos műszerfal kialakítással nekem olyan, hogy egy kicsit egymásba ütközni, de ez ugye beállítás kérdés, akkor meg egy kicsit lejjebb állítanak, akkor már is látom a teljes műszerfalat. Erre meg rá kellett utána, hogy kicsit közel jött el, hogy a kanyarodósánál átjött az én oldalon, a kis gyökér, na de mindegy is. Szóval, ne menjetek sehova, hiszen hamarosan folytatjuk zene, és aztán majd még jön valami Isten bizony.

0: heti második autónk nem lesz más, mint a Kia Sportage-nak a PHEV, azaz plug-in hybrid változatának a belső körbejárása.
1: Amikor beülünk a Kia Sportage-be, akkor mondhatnám azt is, hogy a tipikus Kia kormányt fogjuk látni, a két különös Kia kormányt, hiszen ugye többféle kormánnyal dolgozik a Kia, de ezt a két különös kormányt ezt már láttuk. És azt is láttuk, ugye, hogy a baloldali, illetve a jobboldali vízszintes külön, ugye a kezelő szervek vannak, a jobb oldalin ezúttal ugye a telefon, a hang, meg a módválasztó, már mint hogy mit akarsz hallgatni, annak a módnak a választója, míg a bal oldalon ott pedig ugye a tempomat, a sávtartó automatika, csak sikerült megfogalmaznom, az, hogy az adaptív tempomat milyen távolságra kövesse az előtted levőt, illetve ilyen kis menügomba tudsz belemenni. Na, viszont vannak itt érdekességek, azt már ugye egy korábbi Kia-nál, pont azt szerintem a K4-nél, illetve az EV4-nél, az egyiknél volt az, hogy ugye a módválasztót, azt a vízszintes külső kezelőszervei alá egy ilyen kis külön gombot kiraktak, és a módválasztóval ki tudod választani azt, hogy sportmódba menjél, vagy ekúzál módba menjél. Lehetett hallani sportmódot, amikor megnyomtam, akkor azonnal bekapcsolod a belső égésű motor, hiszen felkészül arra, hogy te hát hirtelen rá akarsz lépni a gázpedálra. Viszont a másik oldalon ott is van egy gomb, ez egy érdekes, ez a terrán mód gomb, ezt amikor megnyomod, akkor ugye ki tudod választani, hogy snow mód vagy stand üzemmódba menjél, és ezt most egyébként a videón, mert videót is készítek itt ebből az anyagból, a videón meg is próbálom érzékeltetni, hogy ott vannak ezek a kis különböző gombok. Ez egy érdekes megoldás, viszont ugye az is egyértelmű, hogy egy Kia Sportage-el azért ha akarsz, akkor le tudsz menni a terepre, illetve ahogy lehet látni, meg hallani a snow, azaz hó mód is ugye előkerül itt hirtelenében. Ami nekem baromira tetszik az autóban, így a kormány után is, talán lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni itt belülről, hogy ilyen kávészín, például a kormánynak a belső része az ilyen kávészín bőrrel van beburkolva, nagyon jó hangulatot ad az autónak. Aztán a könyöklő rész az ajtókon, meg az a rész, ahol az első hátsó ablakokat kapcsolgatod, illetve fölletekergeted, a külső visszapillantó tükrödbe állítod, valamint a zárt kinyitod, meg becsukod. Ez is kávészín, az egész, a gombok, mind. És egyébként a könyöklő az természetesen újrahasznosított bőr, meg a könyöklőnek az a része is, ami az ajtón van rajta. Csodaszép, imádom. Nekem ez baromira bejön, hogy végre nem zongorlak fekete itt a gombok, hanem tényleg ez a kis kávé, inkább cappuccino, nem is kávé, inkább legyen cappuccino szín, zseni. Ugyanilyen színű lesz az ülésnek az ülőlapja, illetve a háttámlája, valamint a fejtámlája.

És amit imádok, az az a következő, az az, hogy van ugye természetesen ülésfűtésünk, kormányfűtésünk, de az ülésfűtés ebben a nagy kánikulai melegben, amiket most itt tapasztaltunk az elmúlt napokban, június végén, hát zseni, fűti, illetve fűti is, de hogy hűti, ugye kis ventilátorra, most be is kapcsolom, ott van. Bekapcsoltam, és már fújja is a levegőt, egyrészt a háttámlánál, tehát a háttámla is fújja a levegőt, az ülőlap is fújja a levegőt, zseni, és ezt 3 fokozatban tudod állítgatni, tehát ezt itt szépen 3 fokozatban tudod állítani, hogy fújja vagy ne fújja a levegőt, zseni, én imádom, egyszerűen tényleg zseni, és zseni, nem tudok rá mást mondani. Az ülésnek egyébként az oldaltartása az sem combban, sem derékban nem túl nagy, de mégis van egy minimális kis, ilyen kis oldaltartása. De itt nem is ez a lényeg, hiszen ugye egy Kia Sportage az nem arról lesz híres, hogy te itt gyorsulgassál, meg ilyesmit csináljál. Szóval erről így röviden ennyit. Ezeket a kávészíneket akartam mindenképpen nem felejtem. Az előttünk levő műszerfalra visszatérve természetesen digitális, természetesen színes, és ennél az autónál, mármint a Kia Sportage-nél is megtalálható az a zseniális Kia megoldás, amit már több Kia modellnél tapasztalhattam, mégpedig ha irányjelzel, akkor előttünk a műszerfalon is a tolató, egyszerűen nem a tolató, hanem a külső visszapillantó tükörbe elhelyezett kamerának a képe, az mutatja, hogy éppen van-e a holteredben valaki, amire indexelsz, arra fog ugye felkapcsolódni ez a kis kamerakép. Ezt én nagyon szeretem, ráadásul a holtérfigyelő az figyeli ugye a tükörnél is világít, illetve ennél a modellnél is úgy van megcsinálom, hogy a forgalmat is figyel a különböző radarokkal, tehát a holteret még akár ide eléd is kivetíti. Természetesen van head-up displayünk, ott van valahol elő egy head-up displayünk, aminek mindent is ki tudsz rajzolni. A középső műszerfalunk, a középső érintőképernyős kijelző az egész lapost, és egy kicsit talán lentre van helyezve, egy picit talán lehetne föntebb is, de egyébként abszolút nem zavaró. Szerintem jó pofa, illetve nagyon, nagyon jól érzékeny, nagyon jól világít, nagyon jól átlátható az egész, még amikor a home menübe mész bele akkor is. Ami viszont nekem hiányzik, ugye, hogy nincsenek fizikai gombok, minden csak érintő képernyő, és pontosabban 2 fizikai gombunk van. Az egyik az ugye a klímának ez a kis tekerőszerve, illetve amikor nem a klímát használod, akkor pedig ugye a rádiónak lesz ugyanaz a tekerő gombja, nem tekerő szerve, nem tekerő gombja, de egyébként minden és minden más az ilyen érintőképernyős feletre van kirajzolva. Itt is a klíma, középső klíma beömlő alá egy külön kis érintőképernyős panelen szerepelnek a gombok, mondom, 2 van, vagy a klímával, hogy hány fokot fújjon meg, hogy milyen erősen fújjon, vagy pedig a rádiónál, hogy mit hallgatsz és hogy milyen hangosan hallgatod.

középső klímabeömlő, de egyébként ez a szélső is, ugye az anyós ülés előtt is, meg a vezető ülés előtt is, ugye ketté osztja egy ilyen kis krómos megoldás, egy krómos kis csík, egy króm elválasztó, és a gomb, illetve az a kis felület, amivel te be tudod állítani, hogy hova fújjon, meg hogy merre fújjon, meg ilyenek, az is egy ilyen kis ezüstös, nem is krómos, inkább ezüstös betétet kapott, és maga az a csík is inkább nem is króm, hanem ezüst lesz. Ez természetesen ez a csík, illetve a vak ablak rész az végigfut az anyósülés előtt. Egyébként az a műszerfalunk fölül ilyen kicsit puhább anyagból van kialakítva. A kesztyűtartónk az óriási, abban tényleg elfér az egész könyve a gépjárműnek, ez szerintem szintén jó. A klímakezelő szerv alá, hogyha benézünk, akkor van egy ilyen kis reteszünk, amit, hogyha előre megnyomunk, akkor úgy marad, ha még egyszer megnyomjuk előre, akkor viszont becsukódik, és ennek az egésznek egy ilyen kis fém hatása van, jó pofa, ezt szeretem, és alatta van természetesen az rész, ahol te veszíték nélkül tudod tölteni a kis telefonodat, valamint van USB-C-s töltési lehetőségből kettő, és ebből a baloldali, azaz a vezetőhöz közelebbi, az természetesen, ha akarod, akkor a média megosztod, tehát nem csak tölt, hanem a médiát meg is lehet vele osztani. Jövünk hátrafelé, és akkor ezen a bizonyos tálcám, közben a klíma az itt dolgozik a háttérben, tehát ezen a bizonyos tálcám, ezen találsz egy start-stop gombot, mögötte ugye a sebesség választó, ez egy kis tekerő gomb, hogyha jobbra tekered, akkor D-be leszel, ha egyszer visszatekered balra, akkor N-be leszel, ha még egyszer, akkor pedig ugye a tolató részbe leszel, és egyébként, ha rükvercbe rakod be, akkor vörösen fog világítani a tárcsának középső részénél, egy kis vékony kis LED, ha D-be teszed, akkor pedig ezúttal kéken, de ezt is egyébként színre tudod, vagy magadra tudod szabni. Na. És a legközepén van egy kicsi P betű, az, hogyha megyünk, akkor alkohol üzemmód. Most én berakom rükvercbe, és akkor megmutatom a kamerának azt a képet, hogy a tolató kameránk az zseniális. Ráadásul, ha tolattunk és visszarakjuk D-be, akkor ugye meg előre is néz a kisebbik osztott kép, a nagyobbik osztott képen pedig egy kicsit ilyen, tehát körbe tudod járni az autót, meg tudod nézni, hogy milyen szemét van itt például attól, most megálltam, mekkora dzsúha van itt körülöttünk az autó körül. Ha?

jövünk hátrafelé a sebességváltó, üzemmódváltó tekerőgomb mögött, akkor van egy lejtmenetvezérlőnk, van egy EV-HEV gombunk, van egy parkoló elektromos parkoló radarnak a kibe kapcsolása, már csak sikerült megfogalmazni, van egy autóolt gombunk, és van egy kamera képünk, ha kamera kép, akkor ugyanazt a kamera képet fogjuk látni, mint amit az előbb már itt mutattam a kamerának. Ez mellett van egy pohártartón, pontosabban kettő, és itt is ez a tipikus, hogy eldugod a pohártartónak a felét, vagy nem dugod el a pohártartónak a felét, és ami zseniális, hogy ebben a pohártartóban, ebben a kinyitható pohártartóban egyébként egy másfél literes víz simán beállítható, hiszen az ajtóban nem fér el csak egy fél literes vízünk, de az is elég szűkösen az első ajtóban. A pohártartók előtt van ugye ez a kis kezelőszerv akár a kormányfűtésnek, akár az ülésfűtéseknek, illetve az üléshűtésnek. A középső könyöklőnk is megkapta ezt a kapucsinó színű újrahasznosított bőrt, alatta ugye természetesen van egy kis tárolórekesz, és a tárolórekeszben van benne a 12 voltos szivargyújtós töltési lehetőség. Ami zseni, van egy tetőablakunk, amit én most kinyitok. Először a függöny megy el, és amint elment a függöny, már föl is emeli a tetőablakot, de már csukom is be, hiszen ömlik be a levegő. Ja, és egyébként, ha kétszer nyomod meg, akkor meg teljesen hátra fut a tetőablaknak a függöny része, ez a redőny része, és ezt most így is hagyom, hiszen mindjárt beülök hátul, és még hátul is gyorsan körbejárjuk az autót. Ki a sport is be hátulra bepattanva, azt fogjuk tapasztalni, hogy itt is merev, tehát egy ilyen merev műanyag az ülésnek ez a része, ami ugye hátulra ide jön a hátsó utasokhoz. Van természetesen zseb, viszont van ezen egy kis akasztó is kialakítva, ez nekem tetszik, és természetesen ennél a Kiánál is ide föntre van rakva az USB-C-s töltési lehetőség a hátsó utasoknak. A klímánk hátulról is egyébként kezelhető, itt van egy külön kis kezelő szervünk, amivel tudjuk egyrészt a hőmérsékletet, másrészt, hogy mennyire fújja. Itt van egy zsebünk alatta, oda akár be tudod rakni a telefonodat is. Hátul is ugyanez a kis kapucsinós ülés borítás van, hátul semmilyen oldaltartása nincsen, sem az anyós ülés mögötti részen, sem középen, sem a vezető mögötti részen. A hátsó ajtón is megvan természetesen ez a kis kapucsinos betét. A hátsó ajtónál hát egy fél literes víz egyébként talán könnyebben is elfér, mint hátul, illetve mint elő. És amit elfelejtettem elő megmutatni, ez pedig a kilincs. Itt a kameraképnek közben megmutatom, hogy a kilincs ez ilyen olyan, mint egy fél kutyacsont. Ugye azt már megszoktuk, hogy a Kiánál egy kis kutyacsontra hasonlító a hűtő egy csomó helyen, itt inkább egy ilyen fél kutyacsont, aztán ez az osztott ablak így ugye a ülésnek a háttámlájával egy vonalba ér fölül véget, ez szerintem zseniális, és maga az osztása, az pedig ugye a hátsó ajtónak az első egyharmadával így meg fölfelé ugye ott van elosztva az ülés, ledes világítást kapott, zseni, és egyébként innen hátulról is, amikor utazol, és ilyen fény ömlik be, azt én egyébként tényleg nem tudok rá más mondani, mint hogy egyszerűen imádom.

0: Heti 30. autónk egy kivételesen egy visszatekintés lesz a Leap Motor C10-esre, és hát nem arra az autóra, amiről már hallhattatok adást, illetve már bemutattuk, hanem arra az autóra, ami nemrég járt nálunk egy hosszú hétvégére, a Leap Motor C10-nek az összkerekes 598 lóerős változatáról beszélek egy keveset. Hallgasd ezt is szeretettel!
1: Nos, hát be is huppantunk ugye egy kis Leap Motorba. Járt már nálunk Leap Motor, ugye ez nem egy újdonság, volt már nálunk, viszont azért ez a gép, amit most elhoztam, ez egy ilyen, hát 490 plusz lóerő, és hát egyszerűen embertelen, négy kerék, 400 plusz lóerő, imádnivaló kis masina. És igazából csak erről fogok most beszélni, a belső benyomásokról, illetve megmutatom majd nektek, hogy hogyan gyorsul, hogyan lassul. Közben megy a klíma, a háttérben talán azt a zajt fogjátok hallani kb. De egyszerűen kell, mert már reggel 8:30-kor 40 fok van. Közben egy kis forgalmi akadály, de meg fogjuk oldani. Oké, csak sikerült. Na, amit imádok a Leap Motornak ebben a négykerekes, majdnem 600 lóerős autójában, hát az kb. Az, hogy így fogod magad, és kikanyarodtál. És akkor szépen így gurulsz, most be van állítva az egypedálos üzemmód, ezáltal amikor leugrok a gázpedálról, vagy E-pedálról, akkor azonnal elkezd fékezni, azonnal lelassítja az autót. Viszont, hogyha meg odalépsz neki, jaj. Egyszerűen imádom, tehát olyan nyomatékot és annyira jó érzés, hogy tudjátok, ugye elektromos autóról van szó, tehát, hogy itt az van, nyomod a gázpedált, ami ugye ezúttal egy elektromos pedál, nyomod, és ő pedig addig gyorsul, amíg bírja, illetve amíg te nyomod. Na, akkor kikanyarodtunk, a falu ége, és már is el kell engednem, mert hogy épp hogy kimondtam, hogy falu vége, és már is 110-nél voltam, de az itt egy kicsi csoklán egész, ez egy országút. Továbbra is azt mondom, hogy tök jó, kényelmes az autó, tök jó az, hogy a napfénytető nem lép a fény, illetve a napsugár, viszont ennél az autónál fedeztem fel azt, hogy egy egyedülét zajt fogsz hallani, mikor így ülsz benne, hogyha a klímát levesszük, az pedig a tükörnek a zaja lesz ilyen nagyobb sebességnél, de ez a tükörzaj ez igazából csak azért tűnik fel neked, mert úgy semmi más zajt nem hallasz. Most ami sípol, meg hisztézik, az természetesen az, hogy itt ugye bejöttünk egy lakott területre, és kicsit sokkal mentem ahhoz képest, mint ami a táblára rá volt rajzolva, rá volt írva, ez miatt ugye egyből elkezd hisztizni az autó. Ez önmagában egyébként szerintem nem baj, a tempomat az zseniálisan működik, adaptív tempomat nagyon jól működik, természetesen amikor behúzod az adaptív tempomatot, ugye itt a sebváltó karon, a kormány oszlopnál, a jobb oldalon, akkor az is természetes, hogy azonnal sávtartó automatika, sáverhagyásra figyelmeztető automatika, adaptív tempomat, tehát hogy tényleg zseni. Amit továbbra sem szeretek nagyon, ez a tipikus érintőképernyős felület, de azt kell mondanom, ezt az autót most elég sokat vezettem ahhoz képest, hogy csak egy rövid ideig volt nálam, de azért mentem vele egy pár száz kilométert, és azt kell mondanom, hogy én nem szeretem nagyon ezeket az érintőképernyős felületeket, az érintőképernyős megoldásokat, tényleg majd, hogy nem ellenségem, de ennél az autónál, a Leap Motor C10-esnél ezzel a négykerekes megoldással, hát figyeljetek, legyen az, hogy maradhat. Tehát, hogy legyen az érintőképernyő a legnagyobb hibája. Nyilván nem kell minden nap tükröket állítanom, nyilván nem kell minden nap egy csomó mindent beállítanom. Azt én még továbbra is hiányolom, és remélem, hogy előbb-utóbb a Leap Motornál is megjelenik majd, hogy a kormányról lesz ugye kettő karunk, és akkor ugye a motorféket, a visszatöltést ugye az akkumulátorba, ezt talán majd egy kicsit reményeim szerint megjelenő kar majd ügyesebbé, okosabbá fogja tenni.

imádom azt egyébként, hogy nagyon stabil az autó, nagyon csendes az autó, nagyon élhető az autó, és nem pattog, nem ugrál el, még a rosszabb minőségű utakon sem, nem üt fel. Zseni, egyszerűen tényleg zseni. És ezzel az egypedálos üzemmóddal egyébként, ahogy én így mentem most vele, ugye ilyen 430 km körüli távolságot írt ki, hogy annyit tudok megtenni vele, és az történt, ilyen nagyon ritkán történik elektromos autókkal, de az történt, hogy mentem ugye autópályán, 130 tempomattal, aztán mentem városban, aztán mentem országúton, aztán megint mentem városban, és ugyanezeket visszafelé is, tehát hogy város, országút, város, autópálya, és úgy működik az autó, úgy működött az autónak ez a számlálója, úgy mond meg maga az egész autó, hogy hát kb. Majdnem pontosan ugyanannyit vont le a megtehető kilométerek távolságából, mint amennyit én mentem. És azért ez nagyon fontos, hogy elektromos autónál, amikor 130-al mész, akkor sincs az, hogy kilométerenként 10 kilométert ugye leugrik, hanem egész jól tartja azt a bizonyos kilométer hatótávolságot, mint amennyivel te elindultál. Ez egyébként szerintem ez egy fontos dolog, és szerethető dolog, élhető dolog, illetve ami még szintén jó, az, hogy az otthoni hálózati töltése sem kell neki két nap, hogy feltöltse az autót. Ráadásul az applikációban ugye mindent látsz, hol van az autó, nyitva van az autó, kinyitod a csomagtartót akár az applikáción keresztül, bezárod az autót, kinyitod az autót, illetve ami zseniális, az, hogy a hétvégén kint állt a napon az autó délben, 49 fokra tehát a belső hőmérséklet már 49 fokot mutatott, és akkor az applikáción keresztül én szépen bekapcsoltam a szellőztetést, ventilációt, meg stb. Tehát a klímát, és akkor egy negyed óra alatt 23 fokra lehűtötte az autónak az utasterét. Tehát amikor én már indulni akartam, akkor nem 49 fok volt az autóban, hanem csak 23. Hát azért ez egy csomó autónál így a nyáron ebben a 40 fokos külső hőmérsékletben, vagy akár a mostani 30 fokos külső hőmérsékletben, így azért ez szó szerint életmentő tud lenni. És ráadásul ugye úgy hűtél az egészet, hogy még az ülés sem volt meleg, illetve ez természetes, hogy ebben az autóban az ülés fűtés, illetve az ülés hűtés is elérhető. Na itt viszont azért zavaró az, hogy csak ugye a menüből a középső érintőképernyőn keresztül tudod ki vagy bekapcsolni. Ez szerintem egy kicsit nem annyira jó megoldás, illetve amit már több kollega is talán említett, a Leapmotor C10-zel, meg a Leapmotor B10-zel is akár, közben egy üzenetet kaptam a telefonomra, tehát amit már emlegettek a kollégák, illetve már olvashattátok, hallhattátok, láthattátok, az, hogy ugye az egypedálos üzemmódot sem tudod így simán kikapcsolni, hanem meg kell állni ahhoz, bele kell menni a menübe, és csak úgy tudod kikapcsolni. Na de ezeket ugye mi jelezzük a Leapmotor felé, a Leapmotor jelzi a gyártó felé, és akkor ezeket majd egy újabb szoftver frissítéssel, vagy a modellnek a folyamatos frissítésével, csiszolásával, meg ki fogja küszöbölni a Leapmotor, és én bízom benne, hogy előbb-utóbb megjelenik ezek a bizonyos karok is.

illetve megjelennek majd azok az akár fizikai gombok, hogy mondjuk ülésfűtést, ülésfűtést, egypedálos üzemmódot, stb. Tehát, hogy ne minden csak a menüben legyen. Imádom az autót tényleg, és azt kell mondanom, hogy ezzel a négykerekes, majdnem 600 pacis Leapmotor C10-zel én így bírnám élni a mindennapokat. Most nagyon fáj a szívem, mert most érzem visszafelé, tehát hogy tényleg szó szerint fáj a szívem, mert ezzel, ezzel az autóval eltöltenék még egy pár napot, még egy pár hetet. Viszont van egy tök jó megoldás. Eljöttök a 60-ba a Premium Autóházhoz, ahol ugye most nyílt meg nemrég a Leapmotor szalon is, többek között így a Stellantis csoporton belül a Peugeot, Citroen, Fiat és a Leapmotor szalon nyílt, és hát ott azért ez a magasabban felszerelt, magasabban, hát nem azt mondom, hogy motorizált, de hogy nagyobb erővel bíró négykerekes Leapmotor C10 is elérhető ugye a rendelhető autók sorából. Hát figyeljetek, rajtatok áll, vagy bukik. Én pedig lassacskán szépen elbúcsúzom ezzel a mai kis blokkal, ez most csak egy rövid volt, nem járt még egyszer több az autó kívül ugyanaz, csak egy fel a matricázva, de erről a matricázásról raktam fel videókat TikTokra, Instagramra, YouTube-ra, azokat ti megtaláljátok. Na, akkor most jön az, hogy valami jön, de előtte biztos, hogy muzsika, és hát szóljatok hozzá az adásokhoz, mert ugye van ez a bizonyos nyereményjáték, ami a hozzászólásokkal kapcsolatos. Ugye ezt már hallhattátok az egyik korábbi adásunkban, ha nem, akkor pedig gyorsan keressetek rá, akár a rádiónak az archívumában, vagy akár a megújulva Spotify csatornán.

Azt terveztem, hogy a korábban már hallott, illetve bemutatott Honor V5 hajtogatható telefon utána mai adásban az éppen nálunk járó, mármint hogy teszten nálunk járó Honor V6-os telefonról is mesélek nektek egy csomó mindent. Van különbség a két telefon között, mármint a V5 meg a V6 telefon között, leginkább az, hogy a zsanér része, ahol hajtogatod a telefont, hát az sokkal finomabban lett kidolgozva a V6-os modellnél. Na de erről majd egy kicsit később, mert hogy arról is kell még beszélnünk, hogy hát volt egy nyereményjáték, illetve van egy nyereményjáték, amiről még nem beszéltem. Nyereményjáték lényege, egy Honor kis termoszt, kis kulacsot nyerhettek, hogyha a beguruló a Facebook oldalán az ott megosztott poszt alá hozzászóltok bármit is. A legfontosabb a hozzászólásban írjátok meg, hogy melyik rádióban hallottátok a felhívást a játékra. Szóljatok hozzá, és egyébként augusztus végén fogunk nyereményt sorsolni.

0: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladányban a 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: Budapesten fogták el a német lövöldözőt, lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Olcsóbb lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy ember, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a KMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál fog dolgozni. Rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére, posztolta a Facebookon. A volt külügyminiszter a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Szijjártó Péter 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvívője volt, 2012-től a külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár lett, 2014-től 26-ig pedig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult az országos listáról szerzett mandátumot. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, és NAV végrehajtás is indult ellene, az NRU felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információja szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Thou shall confess.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Life is Life, életmód magazin. Life is Life, kedden délután 4-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
9: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Redikül, szerdán 16 órától.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció, Illés.
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Nagyot emelkedtek a bérek májusban a KSH szerint. Tovább sztrájkolnak az IKEA dolgozói, meteo cunami alakult ki az Adrián. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2026 májusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlag keresete 764.100 forint volt, ez 8,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlag kereset 11%-kal nőtt 535.900 forintra. A bérhelyzetről leginkább árulkodó medián adat nettó 436.200 forintot ért el 11,5%-os növekedéssel. A medián gyorsabb emelkedése arra utal, hogy a béremelkedés az alsóbb kereseti sávokban is érvényesül. Új szakaszba lépett az IKEA magyarországi dolgozóinak sztrájkja, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete az éjszakai munkabeszüntetés után. Ma reggel 6 órától délután 3 óráig ismét sztrájkot hirdetett az ország valamennyi áruházára és telephelyére vonatkozóan. A dolgozók továbbra is egységes 6%-os alapbéremelést követelnek. A szakszervezet szerint ezzel új szakaszba lépett a tiltakozás, miután a múlt heti 2 órás figyelmeztető sztrájkok nem vezettek eredményre. Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál, írja a Telex. A lap információi szerint 350 g kristály találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott. Utastársának, egy nőnek a drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A közlemény szerint kábítószer kereskedelem miatt nyomoz ellenük a mohácsi rendőrkapitányság. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszerészi vényírás. A halasztásról szóló hírt az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készültek el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztésével. Meteo cunami alakult ki szerda késő este.

0: Adriai tenger északi és középső térségében, a Hvár szigetén fekvő Sztárigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett, jelentette csütörtökön a Slobodna Dalmácia című horvát regionális napilap. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő, a jelenség különösen a hosszú sekély a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben erősödhet fel. A ritka tengerszint ingadozást a helyiek Szcigának vagy Sesnek nevezik. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 16-án ünnepeljük Walter nevű hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése Pseleg. A Walterek ünnepelnek július 16-án kívül még április 8-án is. Decézése Walterka, Walti, Waltika és Waltus. Jeles viselői ennek a névnek Walter Matthau, amerikai filmszínész, Walter Nudo, olasz színész és ön, kedves Walter. Ugyanezen a napon köszöntjük még Athéné, Barót, Euszták, Justinia, Carméla, Carmen, Carmin, Kont, Lestár, valamint Mária nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1054 az első időpontunk, július 16-án a kereszténység keleti és nyugati egyházra szakadt Konstantinápoly és Róma központtal. Ezen a napon 9. Leó pápa követe Umbe bíboros Bizáncban a Hagia Szófia templom oltárára helyezte a Kerulárius Mihály patriárkát kiközösítő bullát. Folytassuk 1342. július 16-ával. Visegrádon 54 éves korában meghalt első Károly Róbert magyar király, az Anjou-ház magyar ágának megalapítója, akinek háromszor kellett megkoronáztatnia magát. És folytassuk ezzel a nappal, szintén 1342 és szintén július 16-a. Trónra lépett első Nagy Lajos magyar király, egyidejűleg Lengyelország királya, az első európai uralkodó, akinek serege nagy győzelmet aratott a törökök felett. A 19. században lesz a következő időpontunk, 1813. július 16-án született Rózsa Sándor alföldi betyár vezér. Most pedig ugorjunk a 20. századba, 1935. július 16-án Oklahoma City-ben felállították a világ első parkoló óráját. És még mindig a 20. század, 1958. július 16-án született Michael Flatley, ír step táncos. És végül, de nem utolsó sorban, 1969. július 16-a az Apollo 11 űrhajó fedélzetén Neil Armstronggal, Edwin Aldrinnal és Michael Collinssal közép-európai idő szerint 14 óra 32 perckor elindult Cape Kennedyről. 1969. július 20-án közép-európai idő szerint 21 óra 17 perckor Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo 11 Eagle leszállóegységén a Holdra ért. Július 21-én 2 óra 56 perckor Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére, valamivel később követte Aldrin is, aki kitűzte az amerikai zászlót. A legénység harmadik tagja, Michael Collins közben a Hold körül keringett a parancsnoki kabinban. A rakéta indítását és a Holdra szállást mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel. Július 24-én 17 óra 51 perckor tért vissza az Apollo 11 űrhajó és szállt le a csendes óceánon. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Rádió.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve harmadik részéből.
1: De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad, nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. július 16-a, csütörtök. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Evangélium Szent Máté könyvéből, 11. fejezet 28-tól a 30. versig. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Elmélkedés. A Szentírás talán legszelídebb meghívását olvassuk a mai evangéliumban. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Jézus akár ezt is mondhatná. Jöjjetek, akik sikeresek vagytok, akiknek rendben van az élete, akik erősek és szentek vagytok. De ő nem ezt mondja. Az Úr a fáradtakat, a megterhelteket, sebzetteket hívja magához. Az emberi szív mély vágya a megértettség, az elfogadottság és a nyugalom. Az, hogy valakihez tartozhatunk úgy, amilyenek vagyunk. Jézus pontosan ezt kínálja, nála letehetjük terheinket. Az igát gyakran teherként képzeljük el, pedig a bibliai időkben és később is az iga páros igavonó állatokra készült. Két állat nyakába helyezték, így egymás mellett haladva együtt húzták az ekét maguk mögött. Amikor Jézus arról beszél, hogy az ő igáját vegyük magunkra, akkor ez azt jelenti, hogy velünk akarja hordozni a mi terheinket. Nem szünteti meg minden gondunkat, de elviselhetővé teszi, mert mellettünk van. Az ő igája édes, mert szeretetből segít nekünk. A kereszt, amit vele viszünk, már nem összetör, hanem átalakít minket. Kinek szól Jézus hívása? Annak, aki fáradt, aki nem tud mindenkinek megfelelni, aki olyan terheket cipel, amit más nem lát. Annak szól a hívás, aki túl sokáig cipeli múltját, félelmeit, bűneit. Jézus azt mondja, ne egyedül vidd tovább, add át nekem. Uram Jézus, elfáradtam. Néha magam sem tudom mitől, csak azt érzem, hogy kimerültem. Köszönöm, hogy nem küldesz el, hanem magadhoz hívsz. Köszönöm, hogy nem azt kéred, hogy előbb oldjak meg minden problémát, hanem azt, hogy jöjjek hozzád úgy, ahogy vagyok. Taníts szelídségre, szívből fakadó alázatra. Add, hogy veled hordozzam azt, amit kaptam, és merjek pihenni nálad. Legyen a te igád valóban könnyű számomra, mert nem egyedül hordozom, hanem veled. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
1: a Hobby Rádióban.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Szivárvány. Szivárvány.
8: Szivárvány.
7: Szivárvány.
8: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy bár a paradicsom botanikailag gyümölcs, ám az USA legfelsőbb bírósága 1893-ban a Nix kontra Hedden perben úgy döntött, hogy a paradicsomot zöldségnek kell tekinteni?
8: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
10: Hatalom.
5: Hobby Rádió!
11: Hallottál már erről a rádióról?
12: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Otti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobb rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Köszönjük szépen!
1: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Sok az adózási mulasztás. Szabó Bence lett Pósvai Gábor kabinetfőnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Beismerő vallomást és egykori kollégáira terhelő nyilatkozatokat tett a volt rendészeti vezető, aki elhagyhatta a letartóztatást. Az Economics cikkéből kiderült, hogy a gyanúsított jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, vagyis saját óbudai otthonában várhatja az eljárás folytatását, ugyanakkor 4 egykori áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. A nyomozás középpontjában kezdetben Juhász Péter Pál volt igazgató állt, akit emberkereskedelemmel, kényszermunkával és később szexuális jellegű bűncselekményekkel is összefüggésbe hoztak. Letartóztatása után a megbízott igazgatói posztot Kovács Buna Károly vette át, akinek neve akkor vált országosan ismerté, amikor nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamera felvételek, amelyeken fiatal növendékeket bántalmaz. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Szabó Bence július 7-i hatállyal ezredesi rendfokozatot kapott, és egyidejűleg Pósvai Gábor belügyminiszter kabinetfőnökévé nevezték ki, értesült a HVG. Szabó leszerelését követően júniusban tért vissza a hivatásos állományba. A visszaszerelése után őrnagyi rendfokozatban, főreferensi beosztásban csatlakozott az országos rendőrfőkapitánysághoz. A belügyminisztérium azzal indokolta Szabó gyors előléptetését, hogy új kabinetfőnöki megbízatása olyan helyzeteket teremthet, amelyek magasabb rendfokozatú munkatárs utasítására lehet szükség. Lengyeltótiban a Balaton közelében másodfokú vízkorlátozás lépett életbe, miután a vízhálózatot a megszokottnál jóval nagyobb terhelés érte. A helyieket arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet. A döntés hátterében az áll, hogy a településen hirtelen és indokolatlanul megugrott a vízfogyasztás. A Dunántúli regionális vízmű szakemberei jelenleg is vizsgálják a hálózatot, és nem zárják ki, hogy egy rejtett föld alatti csőtörés okozza jelentős vízveszteséget. Emellett a térségben zajló többnapos fesztivál is jelentősen növelheti a vízigényt. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus 1.

0: jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
1: Sziasztok, köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. Ez itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show, a mikrofon mögött pedig Geri vagyok. Ma nyári szünetet tartunk, hiszen Fruzsi, kincsem, feleségem most nem tud itt lenni velünk, de jövő héten már minden bizonnyal érkezni fog hozzánk, úgyhogy ma az elmúlt évek és napjaink legnagyobb slágerei közül tallózunk, majd egészen délután 3-ig, közön pedig 2 óra után jönnek majd a bibliai gondolatok, amik mindig nagyon fontos és érdekes gondolatokat tartalmaznak, ezekre érdemes odafigyelni. E-mail címünk geri@hobbyradio.hu, ide lehet írni véleményt, ötletet, illetve javaslatot, ezen kívül pedig a www.hobbyradio.hu weboldalon megtaláljátok azokat az információkat, amelyek fontosak lehetnek, mert hogy itt a rádióval kapcsolatban is találtok némi dolgot, illetve híreket is olvashattok. Van nekünk egy applikációnk is, amit hogyha letöltötök a mobilotokra, akkor tudjátok hallgatni azon keresztül is a Hobby Rádiót, bárhol is vagytok, és van internetetek, illetve híreket is olvashattok azon keresztül. Facebook oldalunk pedig facebook.com/hobbyradio.hu, itt pedig érdekes programokat, eseményeket találhattok, amelyekre még reagálhattok, hozzászólhattok, és természetesen, hogyha olyan eseményről van szó, akkor arra jelentkezhettek is. Na hát akkor kezdjük is ezt az órát remek zenékkel, érezzétek jól magatokat, aki éppen most ebédel, annak jó étvágyat kívánok!
2: I heard a story.

Ez volt a Cool M Jones és Sanchez, nagyon nagyszerű felvétele, hát amennyire nagyszerű, nem tudom, mert ez a La Macarena ez jobb volt 1996-os eredeti változatban, azonban egy kicsit felújítottabb változatban hallhattuk most az elmúlt percekben, és itt van már is a következő felvétel. Ez pedig mindjárt Mark Benjamin, nagyon jó kis felvétele lesz majd. Tartsatok velünk, egyébként a dal címe Start Over Again, és utána pedig jönnek még több előadók is a következő fél órában, utána pedig érkezünk a bibliai gondolatokkal, miután a legfrissebb híreket leadtuk nektek, aztán pedig folytatjuk tovább remek slágerekkel egészen délután 3-ig. Érdemes velünk tartani, ma egy ilyen kis pihenős adás lesz. Ez itt a Geri Show, egyébként általában tele szoktuk tűzdeni nagyszerű témákkal, meg a véleményeinkkel. Ezekkel majd folytatjuk természetesen a műsort jövő héten csütörtökön, hiszen akkor már itt lesz a feleségem, Kincsem Fruzsi. Most nyári szünetét tölti, de szerintem ebben a melegben mindenkinek jó egy kis pihenés, meg egy kis lazítás. Úgyhogy menjünk tovább már is az említett felvétellel.

Ezt mondjuk már a Zombik, Deminar és az Influencers közös felvétele Be My Lover címmel egyébként. Ez is egy 90-es évekbeli dal volt eredetileg. Hát mindenki döntse el maga, hogy melyik volt a jobb, ez vagy az. Hát én mindig azt tudom mondani, hogy szerintem az eredeti mindig jobb, bár van, amikor nagyon jó feldolgozást készítenek. Hát most ezt hallhatjuk jelen pillanatban, itt a Geri Showban.

Ez pedig már a Dino Warriors és a Paulina Grace és a Squid Koi, mégpedig ez egy nagyon jó kis felvétel. Annak idején egyébként a Two Times-ot hallhattuk a 2000-es évek elejéről. Na ez is egy nagyon jó feldolgozás egyébként itt a napjainkból.

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Másfél-két éven belül új választási törvény lehet. Átalakítja kormányát Zelenszkij.

0: belül megoldódik. Az Operett Színház társulatának 35 tagja közös nyilatkozatban kéri számon a vezetést az Orbán János Dénes ügyben. Felhívják a figyelmet, hogy a vezetőség korábban forráshiányra hivatkozva hárította el a fizetésemelési kéréseket, amit a botrány fényében nem tartanak megalapozottnak. Az elmúlt napokban derült ki, hogy a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 423 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Ezt követően a sajtó arról is írt, hogy az Operett Színház is jelentős összegeket utalt a szerzőnek, a Teátrum közlése szerint mintegy 90 millió forintot, míg a Magyar Hang összesítése szerint legalább 129 millió forintot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormány átalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormány átalakítás a védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajlo Fedorov távozása várható. Mivel Zelenszky pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása valószínűsíthető. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként. A súlyos aszály, a zsugorodó legelő területek és a drasztikusan visszaeső takarmányhozamok egyre kilátástalanabb helyzetbe hozzák a hazai kisgazdaságokat. Egy húsmarhatartással foglalkozó Pest vármegyei családi gazdaság példája hűen szemlélteti az ágazat nehézségeit, hiszen a szélsőséges időjárás és az elszabaduló költségek miatt a korábban 250 egyedet számláló húsmarha állományukat már a 70-re kellett csökkenteniük, miközben a termelés fenntarthatósága és a generáció váltás is bizonytalanná vált, írja az Agrárszektor. A csapadékhiány miatt a kaszálók teljesen kiégtek, így a természetes takarmány gyakorlatilag elfogyott. A gazda elmondása szerint egy hektárról mindössze egyetlen bálát tudnak letakarítani, ami fenntarthatatlan helyzetet teremt. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra, itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
2: Máté evangéliuma 5. fejezet 3. igevers. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Kedves hallgatóm! Minden ember keres valamit vagy valakit az életében. Van, aki pénzt, sikert, egzisztenciát, viszont vannak, akik nem tudják, hogy mire van szükségük, és éveken, évtizedeken át csak keresnek és keresnek sok mindent kipróbálva. Ha te is keresel valamit, akkor figyeld meg ezt az igeverset. Ez azt írja, hogy boldogok a lélekben szegények, mert övéké a mennyek országa. Ez egy másik fordításban úgy hangzik, hogy boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Jézus tudja, hogy az embernek mire is van igazán szüksége, és ő tud mindent megadni, ami valóban az ember javára válik. Arra bátorítalak, hogyha keresel valamit vagy valakit, ami vagy aki kitöltheti a lelkedben azt az űrt, amit eddig semmi vagy senki sem tudta igazán kitölteni, akkor nyisd ki a Bibliát, borulj le Isten elé imában, térj meg hozzá, és keress egy élő közösséget, hogy épüljön a vele való kapcsolatod. Drága mennyei atyám! Köszönöm, hogy megtérhettem hozzád, és hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy te kitöltöd a lelkemben azt az űrt, amit éveken át mással próbáltam megkitölteni sikertelenül. Hálás vagyok, hogy te vagy életem ura. Kérlek, segíts hallgatomnak, hogy kinyithassa feléd a szívét, és megtérjen hozzád. Add, hogy felismerje, hogy csak te tudod igazán betölteni az életét. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Ámen.
1: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket. Remek slágerek, jobbnál jobb témák,

0: Ez volt már a Geri Show, ennyi fért bele a műsorunkba. Én remélem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát így a zenék társaságában, hiszen a napjaink is az elmúlt évek legnagyobb slengereit forgattuk nektek. Hát ezen a héten egy kicsit pihentünk, mármint, hogy zenéltünk, de legközelebb majd jövő héten csütörtökön találkozunk. www.hobbiradio.hu, ez a hivatalos weboldalunk, itt a rádióról olvashattok bővebben, illetve híreket is találtok. facebook.com/hobbiradio.hu, ez pedig a Hobby Rádió Facebook oldala. Itt interaktív módon hozzászólhatok a különféle eseményekhez és programokhoz. De van egy alkalmazásunk is, amit mobilotokra letöltve bárhol tudjátok hallgatni a Hobby Rádiót, amelyben van internet kapcsolatotok, már pedig ma szerintem majdnem mindenkinek lehet ilyen, úgyhogy tudtok híreket is olvasni, bennünket is tudtok hallgatni, úgyhogy ha megtehetitek, akkor maradjatok továbbra is a Hobby Rádióval. Ahogy mondtam az előzőekben, legközelebb jövő héten csütörtökön találkozunk, addig is mindenkinek kellemes napokat, mivel mindjárt itt a hétvége, ezért kellemes hétvégét is kívánok nektek, és jövő héten akkor érkezünk újra hozzátok. Sziasztok!
1: Ez volt a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: A piaci ár többszörösét számlázták az államnak Balázsi Gyula cégei. Letartóztatták a megbilincselt politikusokat, videózó Szabó Bálintot. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A piaci ár többszörösét fizethette ki az állam Balázsi Gyula cégeinek egyebek mellett egy logóért, egy animációs videóért és a Vox 2025 kampány visszaszámlálójáért, írja a 444. A Transparency International által a miniszterelnöki kabinet irodától kiperelt dokumentumokból az derült ki, hogy a tárca 2025 áprilisa és decembere között több olyan megbízást adott a Balázsi Gyula érdekeltségbe tartozó Lounge Designnak és Newland Médiának, amelyeknek az ára az iparági szakemberek szerint jelentősen meghaladta a piaci szintet. A 444 felidézte azt is, hogy Hankó Balázs minisztériuma a piaci ár nagyjából háromszorosáért szerzett be nyuszi motorokat Balázsiék közreműködésével. Az ügyben Kátai Németh Vilmos családügyi miniszter feljelentést tett. Rács mögé került Szabó Bálint, aki nemrég az óbudai korrupciós ügy megbilincselt politikusait videózta. Szabó letartóztatásáról az Itt az Idő Facebook oldal adott hírt. Azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetben van, egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas eljárás kapcsán. Az egykori szegedi önkormányzati képviselő júniusban az óbudai korrupciós ügy kipattanásakor rendszeresen videózott a Gyorskocsi utcai és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetnél is, és több olyan felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amelyeken a rendőri őrizettel érkező letartóztatásba helyezett politikusok voltak láthatók. Ismét megjelent az árva szúnyograjzás Siófokon, az erről szóló Facebook bejegyzés azonnal nagy vihart kavart. A hozzászólások alapján valóban megnőhetett az árva szúnyogok száma. Májusban még a tavalyinál jóval kevesebb rovarra számítottak a szakemberek, a repülő rovarok mennyiségét összességében a 2025-ben tapasztalt érték harmadára becsülték. A közösségi oldalon megjelent beszámolók alapján Siófok egyes vízparti területein néhány nap alatt erősödött fel az árva szúnyograjzás. A bejegyzésekből jelenleg nem állapítható meg, hogy a teljes partszakaszon hasonló-e a helyzet, írja a sonline.hu. Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, teljesen ártalmatlanok, tömeges rajzás idején a jelenlétük rendkívül zavaró és ijesztő lehet. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. A három leghosszabb várólistán június elején már több mint 35.600 beteg szerepelt. A legtöbben közel 20.000-en tért protézisre vártak, csípő protézis műtétre közel 9.800-an, szürkehályog operációra pedig közel 6.000-en várakoztak 60 napnál is tovább. Az emelkedés egy év alatt tekintélyes, 20%-os. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vállalásainak és a Tisza párt programjának egyik legfontosabb eleme volt a kórházi várólisták rövidítése. A tárca vezetőnek augusztus 15-éig kell kidolgoznia a programot, amellyel az ígéret szerint 2027 végére a fekvőbeteg ellátásban legfeljebb 6, a járóbeteg ellátásban maximum 2 hónapra csökken a várakozási idő. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás. A kora reggeli 14-21 fokot követően délutánra már 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A délutáni órák második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására már kialakulhat. Alakulhatnak záporok, zivatarok, nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik a déli szelet.
2: Hobby Rádió.

0: róla, hogy átmenjek, mert hogy 20 évvel ezelőtt az ő elképzelése szerint, vagy ismeretei szerint ez egy borzasztóan veszélyes ország volt, elzárt ország volt. Mert ugye egy kicsit is kalandvágyó embernek ez rögtön felkelti a fantáziáját, hogy milyen egy ország, ahol állítólag nincs közbiztonság, ahol szamára járnak még az emberek, sőt, 1992-ig magánhasználatban gépjármű nem lehetett. Tehát elsősorban a kíváncsiság üzött, másodszorban pedig erről az országról az volt a köztudatban, hogy egy nagyon olcsó ország, mármint magyar utazónak, átlag magyar utazó, átlagos keresetű magyar állampolgár is nagyon jól tudja magát érezni az albán tengerparton, és rendkívül barátságos, idegen szerető nép.
1: Ez jelenti azt, hogy a kíváncsiság az megvolt, de ezen túl oda fel kellett készülni, mivel ismeretlen a hely. Hogy készültél rá?
0: Abszolút igaz, hogy fel kell készülni. Egyébként szerintem a rutinos utazók is egy idegen országba nem mernek úgy elmenni, hogy ne készüljenek fel, információkat ne gyűjtsenek be róla. Én úgy szereztem információkat, hogy 2 vagy 3 utazási zárcsoportban beléptem a közösségi médián belül, és már majdnem 2 éve figyelem az utazók által érkezett visszajelzéseket, tehát útélménybeszámolókat, képeket, nagyon sok kép, nagyon sok belinkelt információ van. A magyarok által körülbelül 5 éve feltvezetett új országról, új turizmus célpont országról beszélünk, ami az elmúlt 2 évben csak erősödött, mármint az odautazási szándék a magyarok részéről, mert hogy 3-4 évvel ezelőtt, sőt még 2 évvel ezelőtt is kifejezetten olcsó országnak minősült.
1: Ez a mihez képest mindig meghatározó, ez tulajdonképpen mit jelent?
0: A mihez képest az a térség többi országához képest értetendő az utazás szempontjából is. Tehát olcsóbb, mint Horvátország, olcsóbb, mint Montenegró, és Görög, ami egyébként Görögországgal nagyon szomszédos, olyannyira szomszédos, hogy a déli részen, a déli városokban át lehet látni a Korfura. Tehát Korfunál is olcsóbb, Görögországnál is olcsóbb ez a hely. Olcsóbb volt, de majd később mesélnék erről, hogy mi változott meg.
1: Hogy készültél? Nem 1 vagy 2 napra mentél, hanem többre. Mi volt az, ami összeszedette veled azt, amit vittél magaddal?
0: Mivel én nagyon megszerettem volna nézni ezt az országot, azt hiszem 900 km hosszú, nem, bocsánat, 450 km hosszú észak-déli irányban, és minimum 2 egymástól elkülöníthető régió van, tehát északi rész meg déli rész. Én az egészet szerettem volna látni, ezért szóba sem került az, hogy repülővel megyek, hanem minimum 2, sőt inkább 3 heti cuccal a saját autóval, azért, hogy el tudjak menni máshová is.
1: Egyedül mentél, vagy volt társad, akivel mentél?
0: Nem, a kedvesemmel mentünk, nem egy nagy utazó, de felkeltette a kíváncsiságát, amit mutattam, és bátran vállalkozott. Pont szabad ideje volt neki is, nekem is, úgyhogy beültünk az autóba, és egyszerűen lementünk. 1300 km egyébként.
1: Mit tartalmazott a csomag, amit összecsomagoltatok, amit vittetek magatokkal? A megszokottakon kívül természetesen.
0: A családok is úgy szoktak utazni, akik jellemzően 2 hétre mennek ilyen távolságra, gyerekesek. Van, aki élelmiszer alapanyagot visz magával, mi nem, mi inkább bankkártyát és készpénzt, átváltott eurót vittünk. Az eurót kell visszaváltani odakint lekre, bárhol váltják, bármilyen utcai pénzváltóban, bankokban. És igazából ruhákat, megfelelő standfelszerelést, könnyű nyári öltözeteket. Én vittem magammal, én országúti kerékpáros vagyok, és én vittem magammal a bringámat is itt a hátsó ülésen.
1: Becsukódott az ajtó, itt Magyarországon elindultatok a határ fele. Merre mentetek?
0: 3 útirány van, ebből 2, ami gyorsabb, a szerb autópályán keresztül, mintha Görögországba mennénk, Belgrád, Nis, Skopje útvonal, majd déli irányban Görögország felé tartva, mintha Korfura menne valaki, így éri a legdélebbi városokat, Xamilt és Sarandát, ez a legrövidebb, leggyorsabb autópályán, leghaladósabb útvonal. Van ezen kívül egy kevésbé gyors útvonal, Mostáron, Bosznia-Hercegovinán, jellemzően hegyeken keresztül, ezért is lassú, a harmadik pedig Koszovón keresztül, Pristina felé.
1: Határátkelés, volt-e valami probléma útlevéllel, megnéztek-e benneteket, vagy pedig már a magyar útlevél ismert volt, és engedtek szabadon?
0: Albánia attól függetlenül, hogy nem tagja az Európai Uniónak, elfogadja az Európai Unió. Rendkívül rugalmasak egyébként nagyon sok tekintetben. Semmi gond nincsen ebben a régióban a határátkelésekkel, kivéve Koszovót, ami egy nagyon érdekes állam. Na itt jön az egyébként, hogy fel kell készülni az utazásra, és be kell gyűjteni mindenféle információt. Koszovó, ugye tudjuk, hogy évekig perben, haragban, harcban állt Szerbiával, levált onnan, és a szerbek nem ismerik el Koszovót, mint államot. Egyébként ez egy nagyon furcsa dolog abban a régióban. Aki Koszovó felől érkezik visszafelé, azt egyszerűen nem léptetik be. Mi ennek a tudatában odafelé Koszovón keresztül mentünk, semmiféle probléma nem volt. Sem a magyar-szerb határon kifelé Szeged-Röszke irányában, bár ott egy kis sorbanállás volt, július végére beszélünk, július 25-én indultunk, az idegenforgalmi csúcs szezonban, de ettől függetlenül nem volt gond, koszovói belépésnél szintén nem volt gond, és Albániában sem igazán. Visszafelé már kicsit más utat választottunk, hát ott belecsúsztunk egy hatalmas dugóba, Albánia északi részén a

0: Rajtónál, illetve a főváros Tirana körzetében, a főútvonalon, a tórákat veszítettünk, és a hazafelé út az, hát az elég borzasztó volt, 16 órás volt az első nap, 14 órás a másik nap, holott összesen beszélünk 1300 kilométerre.
1: A nyelv az milyen volt? Gondolom, hogy nem magyarul beszélgettetek.
0: Ebben a térségben jellemző az, talán Horvátországot kivéve, hogy csak a fiatalabb generáció, a 25 vagy inkább 20 alatti beszélget angolul, mi angolul kommunikáltunk, nem tudunk albánul, elég érdekes nyelv az albán. Kicsit ezeknek a balkáni nyelveknek a keveréke, és egy picit, mintha megjelenne a nyelvben a görög is, egy picit hasonlít a görög nyelvvel is, vagy a macedónra. Angolul meg lehetett magunkat értetni az idegenforgalmi helyeken, hotelekben, apartmanokban, benzinkutaknál, éttermekben, azért mindenki előkerült egy ember, aki beszélt.
1: Milyen településeket látogattatok meg, milyen tapasztalatokkal, ételekkel ismerkedtetek, gondolom, függetlenül attól, hogy ha már kocsi, akkor elképzelhető, hogy kemping volt. Vagy szálloda?
0: Apartman, mindenütt apartman kerestünk, mert az a legkényelmesebb és a relatíve legjobban megfizethető. Családosok is egyébként jellemzően az apartmant keresik, és azt részesítik előnyben, nem a hotelt. A hotel az drágább valamennyivel. Északról jöttünk délfelé, tehát Shkodrai tó irányából érkeztünk meg az országba, és Durres volt a legelső lefoglalt szállás, ez a híres homokos part, ami nem is tudom, talán 10 km hosszú, sötét, szürke homok. Nagyon kedvelik az odalátogató családosok, mert ott a kisgyereket is lehet engedni a vízbe. Kicsit a Balaton déli partjához hasonlít. Lassan mélyülő vízről beszélünk, ami még október közepéig is meleg marad. Ott egy éjszakát töltöttünk. Én előre kinéztem ezt egyébként az ismert információk alapján, és 2-3 jellemző várost szerettünk volna megnézni, elsősorban délen. Mint mondtam, ez a tájegység, Albánia maga, észak-déli irányban ketté osztható. Az albán Alpok vonalat az Vlora városa alatt éri el a tengert, és jellemzően beszélünk egy észak-albán tájegységről és egy albán rivieráról, ami a hegység a Logara hágó, ami egy 14 kilométeres hágó. A Logara hágót megmászva és legurulva a hegy túloldalán, tehát déli oldalán teljesen más tájat mutat. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki Észak-Olaszországból megérkezik a hágókon keresztül Firenzébe, megváltozik a táj arculata.
1: Enni kellett, milyen ételek voltak, amik mondjuk a magyar szemnek, magyar szájnak, a magyar gyomornak kissé ismeretlen.
0: Tipikus balkáni mediterrán konyha, ami náluk fellehető, ugye a mezőgazdasági termőterületek kevesek Magyarországhoz képest, Magyarországon 5,4 millió van, ha jól tudom. Ott az ország közepén, az alacsonyabban fekvő részeken van csak mezőgazdasági termelés, a hegyek közé medencés részben. Jellemzően tengeri termékeket, a tengerből kifogott halakat és egyéb dolgokat esznek, salátákat esznek hozzá, és tipikus dél-balkáni étel, ami náluk is nagyon-nagyon divatos, a birka, az mindenféle formában. Birkanyájak azok mindenütt legelésznek, tehát ezeken a tájakon jártam annak idején Szicílián, és ott is ez jellemző ezeken a kopár hegyoldalakon, hogy a birka az az elsőrendű élelmiszerforrás. Sertéshús szinte alig láttunk, nagyon-nagyon ritka.
1: Amikor bementetek egy étterembe, vagy egy ilyen nyílt büfét, nem tudom, hogy minek nevezzem, tapasztaltatok-e valami fajta előítéletet a turistákkal, mondjuk ki az idegenekkel, akár a magyarokkal szemben?
0: Nem, hogy előítéletet nem tapasztaltunk, hanem az ellenkező jellemző Albániára, mint ahogy mondtam, jó pár éve nyitott, talán 10 évet mondhatnánk, amikor igazán ráálltak a külföldi turizmusra, tehát már mint az idegenforgalmi turizmusra. Óriási bevételeket produkálnak most már ebből valószínűleg. Az utcákon, a nagyobb városokban gombamódra szaporodnak, nőnek ki az építkezések a földből, ami elképesztő ingatlan fejlesztések zajlanak. Most éppen Durresben 2 hete kezdődött egy a dubai pálmalevél mintára épülő kis kikötő város luxus ingatlanokkal, szerintem külföldi befektetők kezébe van ez a projekt, teljes erővel építkeznek, ráálltak a turizmusra, kicsit ahhoz hasonlíthatnám, mint amikor nálunk 90-es évek elején ugye megnyílt ez az újfajta gazdaság, és ugye mindenki szabadon vállalkozhatott, na most ez rendkívül módon látható, hogy éttermek, kávézók, kis bevásárló üzletek, autógumistól, autószerelőtől kezd minden sarkon autómosó van, és nemhogy idegen gyűlölet vagy turizmus ellenség, hanem pont az ellenkezője a jellemző, hogy tárt karokkal fogadják a turistákat. Mindegy, honnan jött az élet, nem is érdekli őket, és nem is foglalkoznak ezzel, hogy ki honnan jött, legfeljebb csak érdekesség szintjén. Minden eladó, bérbevető, kiadható, mindenféle turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás nagyon megy most ott.
1: Mondtad azt, hogy vitted a kerékpárt, tudtad-e használni?
0: Tudtam, csak ugye csúcsidőimben, július-augusztusban ott 34-36 fokon, és hát elég nyomasztó, felkeltem a 3 hét alatt, amíg kint voltunk, 19 nap alatt 4 alkalommal úgy, hogy kimegyek tréningre, és igen-igen erőt kellett venni magamon, hogy ha reggel is 30-32 fok van, 15%-os emelkedők vannak a városok, a falvak végében már. 32-36 fokos melegekről beszélünk. Nehéz magamat rávenni arra, hogy elinduljak a 15%-os emelkedőkön fölfelé, mert hogy az összes város kiáratnál vagy falu kiáratnál mindenütt emelkedő következik, ez törvényszerű, tele van hegyekkel. Bánni egyébként az albán Alpok, itt jegyezném meg, hogy az utazók által, túrázók által európai színvonalon emlegetett hegység, az ország belsője gyönyörű. Összesen 4 alkalommal bírtam magam rávenni, hogy kerékpárra üljek.
1: Mi volt az a meghatározó emlék, ami még most is megvan benned, és esetleg csábít arra, hogy mondjuk jövőre, vagy 2 vagy 3 év múlva újra meglátogasd Albániát?
0: Hát ezek a rendkívül szép, egyszerűen gyönyörű színű, hol zöld, hol türkizöld, vagy türkiszkék kavicsos tengerpartok. Az oda vezető utak, jártunk olyan helyen, ahol a főútvonal, ami egyébként a partot követi, észak-déli irányban, a főútvonaltól lefelé a beachre, ott minden beachnek neveznek, ami már egy kis öbölés lehet benne fürödni. Az ilyen beachre volt olyan hely, ahol 4 kilométeres szórt kavicsos út vezetett le, gyönyörű olajfák között, és kecskék legelésztek félúton, meg félig vad lovak voltak kihajtva az út mellé. Elképesztő. Nagyon-nagyon szép ország.
1: Múzeumai, híres épületei esetleg jártatok-e? Volt-e arra lehetőség, hogy ilyen helyre is elmenjetek, bemenjetek?
0: A rendkívüli hőség miatt mi, bár terveztük, 3 célpontot terveztünk, 2-be jutottunk el. Szerintem, ha valaki történelmi műemlékeket akar látogatni, amiből néhány darab azért van jellemzően Albániában, akkor az vagy a május előtti április időpontot kell kiválasztani, vagy a szeptember vége októberit, mert élvezhetetlen az, ami Beradban, ez a 2 nagy város, ami ENSZ védelem alatt áll, tehát UNESCO világörökség része, Giocastra és Berát. Na most ezek jellemzően a hegyek között lévő sziklás, köves városok, kőből épített épületekkel, ez egy 36 fokos déli melegben szerintem élvezhetetlen július-augusztusban. Mi Giocastrában voltunk egyébként, tehát oda elmentünk, bevállaltuk. Gyönyörű, nagyon szép. Régi, középkori városrész, skanzenek, nagyon-nagyon szépen meg van csinálva.
1: Gondolom, fényképek, videók készültek.
0: Igen.
1: Ha tanácsot kellene adni, akik most esetleg hallgatják a Hobby Rádió adását, mit ajánlasz, hogy megnézzenek, mit ajánlasz, hogy megkóstoljanak, és főleg az, hogy az előbb bár mondtad, de ismételjük meg, hogy körülbelül mikor érdemes oda elmenni.
0: Kirándulás céljából, ha valakit a kultúra érdekel, és nem strandolni megy, nem a nyári napmeleget élvezni, akkor a természeti látványosságot vagy történelmi műemlékeket keres, akkor szerintem május végéig, vagy nyár utáni késő őszi időszakban érdemes elmenni, relatíve olcsóbb is egyébként. Nagyon sok minden bezár odakint szeptemberben a turizmus idény végén, de ettől függetlenül lehet találni szálláshelyeket, és az éttermek is olcsóbbak ebben a úgynevezett holt időszakban. Viszont ha valaki nyaralni szeretne, mi elsősorban nyaralni mentünk, akkor meg csak június, július és az augusztus első fele marad, bármennyire is zsúfolt akkor az ország, egyébként augusztus elején nagyon zsúfolt, attól függ, ki mit szeretne. Ja, és a kulináris élmény, aki szereti ezeket a tradicionális balkáni ételeket, például a birkahús nagyon finoman elkészítve, vagy ezeket az úgynevezett tengeri herkentjüket egészséges módon, akkor az nagyon jól fogja érezni magát Albániában.
1: Internet működik, létezik?
0: Mindenütt van. Nagyon-nagyon ritka volt az olyan kis söröző vagy kis kocsma, ahol nem volt internet. Ők ezt menet közben megtanulták az elmúlt évek során, hogy a külföldi turista mindenki internetezni akar, és mindenütt van wifi. Mindenütt adják értelemszerűen a router jelszavát hozzá, ez alapszolgáltatás. Sok helyen az étlapon rajta van.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
7: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
3: Szia!

0: A világon mindenhol hallható.
1: Nagyot emelkedtek a bérek májusban a KSH szerint. Tovább sztrájkolnak az IKEA dolgozói, meteo cunami alakult ki az Adrián. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2026 májusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 764.100 forint volt, ez 8,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset 11%-kal nőtt 535.900 forintra. A bérhelyzetről leginkább árulkodó medián adat nettó 436.200 forintot ért el 11,5%-os növekedéssel. A medián gyorsabb emelkedése arra utal, hogy a béremelkedés az alsóbb kereseti sávokban is érvényesül. Új szakaszba lépett az IKEA magyarországi dolgozóinak sztrájkja, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete az éjszakai munkabeszüntetés után. Ma reggel 6 órától délután 3 óráig ismét sztrájkot hirdetett az ország valamennyi áruházára és telephelyére vonatkozóan. A dolgozók továbbra is egységes 6%-os alapbéremelést követelnek. A szakszervezet szerint ezzel új szakaszba lépett a tiltakozás, miután a múlt heti 2 órás figyelmeztető sztrájkok nem vezettek eredményre. Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál, írja a Telex. A lap információi szerint 350 g kristályt találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott. Utastársának, egy nőnek a drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A közlemény szerint kábítószer kereskedelem miatt nyomoz ellenük a mohácsi rendőrkapitányság. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszerészi vényírás. A halasztásról szóló hírt az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készültek el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztésével. Meteo cunami alakult ki szerda késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigradban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett, jelentette csütörtökön a Slobodna Dalmacia című horvát regionális napilap. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A jelenség különösen a hosszú sekély a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben erősödhet fel. A ritka tengerszint ingadozás a helyiek cigának vagy sesnek nevezik. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás. A kora reggeli 14-21 fokot követően délutánra már 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A délutáni órák második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására már kialakulhatnak záporok, zivatarok, nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik a déli szelet.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Művészarcok. Sándor Judit. Első rész.

dalfeldolgozásokat énekelte, személyesen ismertem. Az egyetemen pályájáról írtam a szakdolgozatomat. Korának egyik legkiválóbb dalénekese is volt, specialitása a népdalok mellett a kortárs dalirodalom előadása is. A szerzők valóságos szövetségesként tekintettek rá. A plafonig érő könyves polc, a nappaliban álló zongora, ahol sokszor énekeltek a tanítványai. Az íróasztalon található írógép, a költőműfordító férj Hárs Ernő jelenléte, a háromszobás múlt századi nagypolgári lakás csodás bútoraiban egy másik világot jelentettek annak a vidéki fiúnak, aki akkor voltam. Az az emberi tartás, a csendes derű, az átgondolt, lényegre törő megfogalmazása a gondolatainak nagyon szimpatikussá tette. És még valami. A tapintatos bírálat, segítőkészség és a művésztársai felé mutatott megbecsülés is kivételessé tette őt. Hallottam tőle kritikát egyes kollégáiról, előadásokról, a világról, de rossz indulat és intrika nélkül. Igazán csak az éneklés és a művészi munka érdekelte.

Honnan is indult ez a nagyévű pálya? Sándor Judit 1923-ban született Budapesten. Édesapja az igazságügyi minisztériumban dolgozott, számvevőségi tisztviselőként. Rendkívül művelt volt, mint latin közmondást és a matematikát játékosan tanító apát őrizte meg őt, a gyermeki emlékezet. A kritikában később oly sokat emlegetett intellektualitás, mint a művészipari egyik jellemzője, talán itt alapozódott meg. Édesanyja pedig szerette a muzsikát, rövid ideig tanult is énekelni. E polgári millió mellett egy másik, a pálya szempontjából fontos elem a keresztszülőknél Szent Gálon eltöltött vakációk élménye. A földes konyha, a tisztaság, a fehérre meszelt házak és a kert alján húzódó veteményesek látványa mélyen beivódott a gyermeki tudatba. A tócsi, a szőlőlevélen tálalt írós vaj és a szamóca íze, a kalandra hívó közeli erdők szépsége és a sarki fűszeres Weiner bácsi gyermeki léptékkel túl távolinak tűnő üzletének hangulata sok évtized múltával is tisztán idéződik fel. Később már a Zeneakadémián Kodály szigorú rendszertana, népdal és maga paraszti élet a gyermekkori élmények hatására már nem volt idegen. A pálya szempontjából ugyancsak meghatározó momentum a Gráci út élménye. A kor szokásainak megfelelően a szülők német szóra kétszer-két hónapig Ausztriába küldték a kislányt. Közben a család több költözés után az Ötvös utcai lakásban állapodott meg. Az általános iskolai évek még a Szemere utcai eleméhez kötődnek. Harmadikban egy addig magántanuló kislány érkezett az osztályba. A kis barátnő zenés családból származott, nagynénje a nagyhírű Fodor zeneiskola tanára, Gervai Erzsi volt, aki hamar felfigyelt Judit szépen csengő hangjára. A külön leányföljáról zongoraleckére siető kislány talán maga sem sejtette, milyen fontos lesz számára később ez a barátja. Negyedik elemi után a Deák téri evangélikus leánygimnázium volt a pálya következő állomása. Az 1905-ben alapított nagyhírű intézmény főleg a filológia, filozófia és a matematika oktatás terén mutatott föl jelentős eredményeket. A gimnázium zenei nevelése igen magas szinten állt, az egyházének hetenként egyszer be volt iktatva a tanrendbe. Bach, Händel vagy a 17. századi dalirodalom egyaránt szerepelt a tananyagban. A korábban említett gyermekkori barátnő nagynénje Gervai Erzsé már korán felfigyelt Judit hangjára. Így került még gimnazistaként a nagyhírű Fodor zeneiskolába. Gervai Erzsé a Sándor Judit által énekelt, később is énekelt dalirodalom becses darabjaival ismertette meg, és előkészítette az 1941-es Zeneakadémiai felvételére is. Következik néhány dal ebből az időből, Brahms bölcsődala és a Régi szerelem című műve, és Schuberttől a Rém király és a Boldogság című dal.

0: Művészharcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Rádió. Most az időjárás a hétvégi Balaton átúszást. Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt. Még lehet pályázni az év zöld beruházása díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást egy érkező hideg front miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja a nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőkeprogram háttér dokumentumait vizsgálta. Az eredmény: rendszer szintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
7: Nagyon kellemes és szép napot kívánok mindenkinek, minden nosztalgiára vágyó. Kérem szépen, a legjobb helyet találták meg, hiszen a következő 60 percben érkeznek a 80-as évek felejthetetlen slágerei. Szommer Gábor a mikrofonnál köszöntöm Önöket, és akkor veselkedjünk neki a következő 60 percnek. Ígérem, emlékezetes lesz. Hamarosan hallgatunk majd egy francia együttest, amely világszerte népszerűvé tette a flamenco Sevillának nevezett ágát.

0: Hobby Rádió.
1: A 80-as évek legnagyobb dalait idézzük a Nekem 80-ban, a folytatásban pedig egy kubai énekesnőt hallgatunk, Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garciát, rövidebb is ismertebb nevén Gloria Estefant, 1957-ben született ő Havannán, többszörös Grammy-díjas kubai énekesnő, aki máig a latin zene koronázatlan királynője. Zenei pályafutását a 80-as években kezdte, de a köztudatba igazán az 1993-ban kiadott Mitiera című lemezé robbant be, amiért az első Grammy díját is megkapta. 1984-ből azonban van egy Gloria Estefan dal, amit azóta is szeretünk, a Konga után pedig Jermaine Jackson és Piazza Dora örök klasszikusa 1986-ból, a When Rain Begins to Fall, nem sokára itt a múlt idézésben.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Egyetlen 80-es évekbeli multidéző műsorból sem hiányozhat a dupla 80, amikor is egy előadótól két dalt is meghallgatunk, tisztelegve azelőtt, hogy mekkorát is alkotott ez az előadó, főleg, hogyha egy olyan emberről van szó, akit nemes egyszerűséggel a pop királyának lehet nevezni. Mindkét dal 1982-es legendás albumáról szól Michael Jacksonnak, arról az albumról, amiről minden idők legsikeresebb dala Thriller is származik, méghozzá elsőként a Billie Jean-t hallgatjuk, tehát Michael Jackson 1982-es slágerét, és ugyanebből az évből nem sokára Wanna Be Starting Something is felcsendül a pop királyától, Michael Jacksontól, itt a Nekem 80 dupla 80-jában.

A 80-as évek legjobbjainak felidézéséből nem felejthetjük el a magyar klasszikusokat sem, úgyhogy már is ezekkel folytatjuk a mai Nekem 80-at, méghozzá egy olyan jellegzet és énekhangú énekesnővel, aki azon kívül, hogy remekül énekel, nagyon jól tud táncolni is. Az 1972-es Kimik Tudon indult el Szűcs Judit, de az első magyar női pop együttesben, a Beatrice-ben is zenélt. Elsősorban az 1970-es évek végén, illetve az 1980-as években volt sikeres, bár új lemezei az utóbbi években is megjelentek. Keresztnevén a H végződést még 1979-ben a Judit című albuma megjelenésekor kapta. Az 1970-es évek végén divatos diszkó stílusban énekelt, amire bőven akadt vevő. Testvére Szűcs Antal Gábor is egyébként zenész gitáros, aki közreműködött Szűcs Judit lemezein. Magyarországon szokás őt egyébként a magyar diszkó királynőjének is nevezni. 1977-ből egy igazi diszkódal, a Gyere táncolj, Szűcs Judit után pedig 1971-be utazunk egy ugyancsak Ki mit tud győztes énekesnőhöz, Zalatnai Saroltához. Nem vagyok én apáca, nem sokára a magyar klasszikusok sorából. Itt

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Különleges zenei élményeket hallgatunk nem sokára a folytatásban, itt a Multidézésben, a Nekem 80-ban, hiszen egy izlandi formációt hallgatunk, nagyon sokan nem tudják a Mezofortéről egyébként, hogy Izlandról származnak. Különleges funk fusion bandáról van szó, igazán nagy első slágerüket 1983-ban adták a Garden Party-val, természetesen ezt hallgatjuk nem sokára itt a Nekem 80-ban. Előtte azonban egy londoni születésű brit énekest hallgatunk, aki Európán kívül az Amerikai Egyesült Államokban is nagy sikereknek örvendett a 70-es, 80-as években, ő pedig Mick Stroker, A Walk in the Park 1981 egyik legnagyobb dala, már is itt a Multidézésben.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Hölgyek, urak, a végéhez közeledünk a mai múltidézésnek, viszont ne bánkodjanak, egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben újra fellapozzuk majd a 80-as évek nagy zenéinek zenetárát, és ezekből fogunk válogatni pontosan ugyanitt és ugyanebben az időben, addig pedig továbbra is választanak bennünket, egy hét múlva pedig jövök újra a 80-as évek legnagyobb dalaival, ja, és hogy el ne felejtsem, Abba, SOS, na meg Laura Brightman és a Self Control, én ezekkel búcsúzok és köszönöm az elmúlt 60 perc figyelmét, teljesen továbbra is nagyon szépen a napjuk. Sommer Gábort hallották az elmúlt egy órában. A viszonthallásra!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: A kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött. Új adatokkal és funkciókkal bővült a Hungaromet klímadat alkalmazása. Rekord alacsonyra csökkent a vízállás a Dunán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi elmondta, a törvényjavaslat rögzíti az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány kezelő létrehozását. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolja a szolgáltatásokat és az állam nevében megköti a szerződéseket a szolgáltatókkal. Utóbbi beszerzi a járműveket a most megnyíló, illetve a későbbiekben rendelkezésre álló uniós forrásokból. Megújította a klímadat alkalmazást a Hungaromet, a fejlesztés eredményeként friss éghajlati adatok, további indikátorok és új funkciók váltak elérhetővé, miközben a jövőre vonatkozó klímaprojekciók is egységes módszertani alapokra kerültek. A városi éghajlatváltozás jellemzőiről Budapest mellett már Szegedre is lekérhetők információk, a következő években pedig a 90 ezer főnél nagyobb lakosság számú városokra vonatkozó eredményekkel bővítik a rendszert. Az adatok az eddig megszokott módon informatikai felhasználásra alkalmas formátumban is letölthetők. Bajánál megdőlt a vízállási rekord. Reggel 4 órakor 26 cm-re csökkent a Duna vízállása a bajai vízmércén. Ezzel megdőlt a valaha mért legkisebb vízállás rekordja, írja a Bácskai Napló. Legutóbb 2018. október 27-én volt hasonlóan kevés víz a Dunában, akkor 27 cm-re csökkent a vízállás. A legfrissebb adatok szerint reggel óta még 1 cm-rel csökkent a vízállás, így most már csak 25 cm-es. Goda Zoltán környezetmérnök kutató alapnak elmondta, a következő néhány napban további apadás várható, majd kisebb árhullám érkezik. Mintegy 1000 beteg vagy gyógyuló gyermek vehet részt idén-nyáron a Zalaszabari Erzsébet tábor gyógyító turnusaiban, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MT-vel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, emésztőszervi, daganatos, neurológiai vagy légzőszervi megbetegedéssel élő, anyagcserebetegséggel küzdő, egyes típusú diabéteses, látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek vannak. Hozzátették, a táborozás 1000 forintos kiadást jelent fejenként, a turnusokban a szállás mellett étkezést, egészségügyi ellátást és programokat biztosítanak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 16-án ünnepeljük Walter nevű hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése Pseleg. A Walterek ünnepelnek július 16-án kívül még április 8-án is. Becézése Walterka, Walti, Waltika és Waltus. Jeles viselői ennek a névnek Walter Matthau, amerikai filmszínész, Walter Nudo, olasz színész, és ön, kedves Walter. Ugyanezen a napon köszöntjük még Athéné, Barót, Euszták, Justinia, Carméla, Carmen, Carmin, Kont, Lestár, valamint Mária nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a

0: Kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1054 az első időpontunk július 16-án a kereszténység keleti és nyugati egyházra szakadt Konstantinápoly és Róma központtal. Ezen a napon 9. Leó pápa követe Umbe bíboros Bizáncban a Hagia Szófia templom oltárára helyezte a Kerulárius Mihály patriárkát kiközösítő bullát. Folytassuk 1342. július 16-ával. Visegrádon 54 éves korában meghalt első Károly Róbert magyar király, az Anjou-ház magyar ágának megalapítója, akinek háromszor kellett megkoronáztatnia magát. És folytassuk ezzel a nappal, szintén 1342 és szintén július 16-a. Trónra lépett első Nagy Lajos magyar király, egyidejűleg Lengyelország királya, az első európai uralkodó, akinek serege nagy győzelmet aratott a törökök felett. A 19. században lesz a következő időpontunk, 1813. július 16-án született Rózsa Sándor alföldi betyár vezér. Most pedig ugorjunk a 20. századba, 1935. július 16-án Oklahoma Cityben felállították a világ első parkoló óráját. És még mindig a 20. század, 1958. július 16-án született Michael Flatley, ír step táncos. És végül, de nem utolsó sorban, 1969. július 16-a az Apollo 11 űrhajó fedélzetén Neil Armstronggal, Edwin Aldrinnal és Michael Collinssal közép-európai idő szerint 14 óra 32 perckor elindult Cape Kennedyről. 1969. július 20-án közép-európai idő szerint 21 óra 17 perckor Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo 11 Eagle leszállóegységén a Holdra ért. Július 21-én 2 óra 56 perckor Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére, valamivel később követte Aldrin is, aki kitűzte az amerikai zászlót. A legénység harmadik tagja, Michael Collins közben a Hold körül keringett a parancsnoki kabinban. A rakéta indítását és a Holdra szállást mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel. Július 24-én 17 óra 51 perckor tért vissza az Apollo 11 űrhajó és szállt le a csendes óceánon. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve harmadik részéből.
1: De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad, nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.
2: Hobbi Rádió.
3: 2026. július 16-a, csütörtök. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Evangélium Szent Máté könyvéből, 11. fejezet 28-tól a 30. versig. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Emelkedés. A Szentírás talán legszelídebb meghívását olvassuk a mai evangéliumban. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Jézus akár ezt is mondhatná. Jöjjetek, akik sikeresek vagytok, akiknek rendben van az élete, akik erősek és szentek vagytok. De ő nem ezt mondja. Az Úr a fáradtakat, a megterhelteket, sebzetteket hívja magához. Az emberi szív mély vágya a megértettség, az elfogadottság és a nyugalom. Az, hogy valakihez tartozhatunk úgy, amilyenek vagyunk. Jézus pontosan ezt kínálja, nála letehetjük terheinket. Az igát gyakran teherként képzeljük el, pedig a bibliai időkben és később is az iga páros igavonó állatokra készült. Két állat nyakába helyezték, így egymás mellett haladva együtt húzták az ekét maguk mögött. Amikor Jézus arról beszél, hogy az ő igáját vegyük magunkra, akkor ez azt jelenti, hogy velünk akarja hordozni a mi terheinket. Nem szünteti meg minden gondunkat, de elviselhetővé teszi, mert mellettünk van. Az ő igája édes, mert szeretetből segít nekünk. A kereszt, amit vele viszünk, már nem összetör, hanem átalakít minket. Kinek szól Jézus hívása? Annak, aki fáradt, aki nem tud mindenkinek megfelelni, aki olyan terheket cipel, amit más nem lát. Annak szól a hívás, aki túl sokáig cipeli múltját, félelmeit, bűneit. Jézus azt mondja, ne egyedül vidd tovább, add át nekem. Uram Jézus, elfáradtam. Néha magam sem tudom mitől, csak azt érzem, hogy kimerültem. Köszönöm, hogy nem küldesz el, hanem magadhoz hívsz. Köszönöm, hogy nem azt kéred, hogy előbb oldjak meg minden problémát, hanem azt, hogy jöjjek hozzád úgy, ahogy vagyok. Taníts szelídségre, szívből fakadó alázatra. Add, hogy veled hordozzam azt, amit kaptam, és merjek pihenni nálad. Legyen a te igád valóban könnyű számomra, mert nem egyedül hordozom, hanem veled. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy bár a paradicsom botanikailag gyümölcs, ám az USA legfelsőbb bírósága 1893-ban a Nix kontra Hedden perben úgy döntött, hogy a paradicsomot zöldségnek kell tekinteni?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs azbeszt tartalmú útépítő kőkeszt helyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: at yourself in the mirror.
1: 279. szonet, 400 éves bik. Recsik táborban, mikor...
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már.
1: Gyuszi egyedül maradt odahaza. Édesanyja a lelkére kötötte, végezd a leckédet, vigyázz magadra a lakásra, nehogy baj legyen estig, míg meg nem jövök. Azzal jelentősen lekoppantotta az asztal sarkára az előszoba kulcsot, és elment. Gyuszi megírta a leckéjét, aztán elkezdett vigyázni magára, a lakásra. És egyszerre rájött, hogy legfőképp a kulcsra kell vigyáznia. A kulcsra, amely alattomosan lapít az asztalon, és őt lesi. Mintha már nem is volna egyedül. Igen, egészen olyan, mintha a kulcs vigyázna ő rá. Ez az átkozott vacak kulcs minden bajoka. A múltkor is ilyen ártatlanul kezdődött a délután, mikor anya kiment nagyanyához Csillaghegyre. Aztán fölkiabáltak érte az elsőről az ikrek, Imre meg Pista. Kaptak egy teknős békát, ő meg ész nélkül rohant le hozzájuk. Mire följött, égtek a villanyok. Anya fogadta. Hát így bízhatom én rád a házat. Az ajtó tárva nyitva, akárki besétálhatott volna, hol jártál? Legközelebb szentül megfogadta, ha csak egy percre kiteszi a lábát, bezárja az ajtót maga után. Nem is feledkezett meg róla, kétszer ráfordította a kulcsot, aztán zsebre vágta. Épp ebből lett a kalamajka. Akkor meg a hátsó udvarba mentek lefejelni Imréjékkel. Áthívtak még egy fiút a szomszédházból, hogy páros meccset játszhassanak. Az a sapkáját dobta le kapufának, ő a kis kabátját. Még föl is ért idejében, anya előtt. Csak épp a kulcs nem volt sehol. Pedig emlékezett rá, hogy magával vitte. Aztán már anyával együtt toporogtak a küszöbön, csak épp a zárt ajtón nem juthattak be. Pedig nálam volt, egész délután, nyöszörögte Gyuszi újra meg újra kiforgatva a zsebeit, és akkor belévillant. Hát, ha fejelés közben esett ki. Zseblámpával vonultak le a hátsó udvarba az ikrekkel, még a 6 éves Nóra is velük tartott. Végül a fal tövében akadtak rá. Kiszóródott. Hallgathatta egész este, hogy nincs még egy ilyen rendetlen gyerek a házban, tán a világon sem. Szemrehányóan merett a kulcsra. Ott hevert érintetlenül most is, ahová anya letette, rosszindulatúan megcsillant az ablakon behulló napfényben. Lentről kiáltás harsant föl. Gyuszi, Gyuszi! Megismerte Pista hangját. Kiugrott a folyosóra. Gyere le! Nem lehet! Miért nem? Már Imre is ott volt. Egyedül vagyok! Na és? Ezt olyan kínos volt kinyögni. Hát tudjátok, az a vacak kulcs! Közd a nyakadba! Hogyne, majd körülröhögteti magát. Komor képet vágott. Várjatok! Szólt vissza, és bement a lakásba. Töprengőn kezébe vette a kulcsot. Az ablakot minden esetre jó lesz becsukni. Aztán már kint volt az előszobában. Behúzta maga után az ajtót, bedugta a kulcsot a zárba, keményen ráfordította. Ahogy fölpillantott a magasba, észrevette, hogy az ajtó felső szellőző ablaka nyitva van. Ez adta az ötletet. Kicsit fölágaskodott, ugrott egyet, és a kulcsot beejtette a felső ablakrésen. Még hallotta, ahogy koppan a padlón. Úgy. Most legalább el sem veszítheti, és a lakást is bezárta. Ahogy trappolt lefelé a lépcsőn, hirtelen megcsapta valami furcsa bizonytalanság érzés. Mire leért az elsőre, egyre rosszabbul érezte magát. Pistának meg Imrének meg sem kellett kérdeznie, mi baja, már mondta magától. Azt hiszem, azzal az átkozott kulccsal megint zűr lesz. Elhallgatott, mert odatoppant közéjük a piszeorrú Nóra. Miért? Mit csináltál vele? Nehezen szólalt meg. Hogy ő, hiszen már rég sejti, de most egyszeriben belévillant, hogy mindezt az a nyomorult kulcs műveli vele. No, hol az a kulcs? Sürgette Pista. Erre mégiscsak elsuttogta, sápadtan összetörve. Te nem vagy normális, jelentette ki könyörtelenül Pista. Ez a lehetőség eddig eszébe sem jutott. Imre komiszul elnevette magát, Nóra olyan képet vágott, mint akinek egy tüsszentés vacsarja az orrát, aztán belőle is kirobbant viháncolva. Visszadobta az üres lakásba. Ha egy csöpp lelki ereje marad, Gyuszi menten hátba vágja, de valami azt súgta, hogy ez most épp nem időszerű. Egyetlen kérdés kóvályogott benne, alig bírta kinyögni. Most mi lesz? Fölvonultak mind a négyen helyszíni szemlére. Az a felső ablak elég magasan van, állapította meg Pista. Létra kellene hozzá. És akkor mi van, föntről nézed a kulcsot a padlón? Az igaz. Imre megkockáztatta. Talán egy hosszú madzaggal, meg valami kampófélével, esetleg apa horgászbottyával, mi? Csapott rá Pista. Még csalétket is tehetsz rá, csak tudnám, hogy mire harap az előszobakulcs. Megint iszonyú nevetés tört ki, csak Gyuszi nem vett részt benne. Már látta, amint anya megjön, és akkor Imre kimondta. Muhari bácsi! Egyszerre csönd lett. Súlyos, kemény csönd. Ballagtak lefelé a földszintre. Ott lakott a házi ezermester, aki mindenhez ért. Nagyot nézett, amikor libasorban mind a négyen beléptek. Aztán Imre szépen előadta, hogy milyen ügyben keresik. Muhari bácsi elismerően bólintott Gyuszira. Ezt jól megcsináltad. De mielőtt a gyerek végképp elkeseredne, már fordult is a kiskamrája felé, és ott kezdett el matatni szerszámok, szögek, ácskapcsok és egyéb rejtelmes holmik között. Addig kérjétek el a létrát, azzal várjatok odafönn. A felnőttek közül is odagyűltek néhányan, hogy végignézzék a mutatvány Gyuszék ajtajában. A létra tetejébe Imrét küldte fel Muhari bácsi, aztán odagyújtotta neki a vaskos zsineg végébe csomózott jókora mágnes patkót. Ezzel halászt ki. Imre alaposan körülnézett a magasból, s mindjárt fölfedezte az ajtó belső felén a padlón heverő kulcsot. Utána eresztette a mágnest, az meg magához rántotta, és akkor már csak annyi volt hátra, hogy szelíden, türelmesen visszahúzza a zsineget. Gyuszi alig mert hinni a személynek, mikor markában tartotta a zsákmányt. Nem sokáig tarthatta, Nóra elkapta tőle, Pista meg helyeselt hozzá, nem a te kezedbe való. Mire Gyuszi édesanyja megérkezett, ott találta mind a négy gyereket a lakásban. Igen elégedett volt. Látod? Ez a legegyszerűbb, ha nálunk játsztok, fordult a fiához. Igen, Somos néni, Gyuszi olyan jó játékot talált ki, felelte helyette Nóra, de volt benne annyi tapintat, hogy nem folytatta. Gyuszi kicsit zavartan pislogott. A kulcs ott volt az asztalon, és most megint olyan ártatlan jószágnak látszott, mintha neki soha semmi dolga nem lett volna vele.

0: Egy újdonsült konferenciás számára egy banális feladat jelenti a legnagyobb kihívást. Összefoglalni, mi minden történt a mögöttünk álló esztendőben. Beszélhetnénk a nemzeti konzultációról, Orbán és Gyurcsány első nyilvános vitájáról, említhetnénk a személyi változásokat bizonyos minisztériumok élén, vagy az államfőválasztást. Madárinfluenzáról szerencsére csak akkor beszélhetünk, ha Erdei Zsolt eltüsszenti magát. Kitérhetünk a külpolitikára, az új női kancellárra Németországban, az iraki helyzetre, az olajárak emelkedésére, vagy Saddam Hussein perére. De hol vannak ezek az igazi szenzációkhoz? Lilu összeállt Luluval. Cili megnevettette Culut. Nóci Jucival kukkolt a cunci nunciát. Aztán Győzike Afrikában járt, a Gáspár család Amerikába utazott, a romantik együttes frontembere pedig Kubában nyaralt. Sőt, azt hallottam, hogy Győzike írása megjelent az Élet és Tudományban. A képen látható vonásokkal a kutatók az emberi írás kialakulását vizsgálják. Sőt, a világ legrövidebb könyvei sorozatban megjelent Kiszel Tünde Értelem című munkája. Hetek, sőt hónapok óta az etnológia, azaz a néprajz uralja a képernyőt. Főműsor időben egy salgótarjáni zebra lakás kultúrájával ismerkedhetünk. Hétfőnként, meg ráadásként itt van, vagy volt Kepes András. Javasoltam a farkasházéknak, hogy a rádióban is legyen világfalu. Azt mondták, nem lehet, mert nincs rá pénz. Csökönyös fajta vagyok, így megoldottam a problémát, úgyhogy most jöjjön egy gazdaságos világfalu. Jó estét kívánok! Kepes András vagyok, ez pedig a világfalu. Biztos benne, hogy okosan él? Biztos benne, hogy okosan beszél? Használ ön bonyolult nyelvtani struktúrákat gondolatainak kifejezésre juttatására? No! Oh, no! Hey, no! No! Ez az úr épp azt magyarázza. Miként lehet metróval eljutni a Prériről a legközelebbi faluba? Igen, jól hallották, metróval, mert hogy itt az is van. Mi legalábbis azzal jöttünk, a Ferihegytől pedig repülővel. No, ma no, no, ha ne, no, no. Alany, állítmány, tárgy és határozó szavak alkotják ezt az ősi nyelvet. No, ez egy tőmondat volt. Jó van, ma no. Ez pedig egy bővített. Itt a izé. Most éppen bemutatja nekünk a fiát, Frankót, aki 32 éves, és súgó a helyi balettintézetben. De jó, öcseim! Frankónak nagyon tetszik a kameránk. No! Ma, no! Hinyé! No! Csak üzeíté! Az iménti párbeszéd magyarul annyit jelent, fiam, ne vidd el a kamerát. Válasz, de elviszem. Most éjszaka van, ezért sötét az önök képernyője is. Gyerekek, kéne venni egy kamerát valahol, még szerencse, hogy a mikrofonunk megmaradt. És ez már Kína, Köbanyik tartomány. Az itt élők beszéde sokban hasonlít a magyar nyelvre, állításuk szerint a magyarok innen származnak. Ennek a ténynek Teleki Sámuel nagyon örült volna, de ő Afrika kutató volt. Linkhai asszony is épp erről beszél. Nagyon jó kameá, nagyon jó kameá. Ocó kameá, ocó. Nagyon jó kameá, ocó kameá. 30.500. Áfa számlá. Áfa számlá. Ha az újonnan vásárolt csúcsminőségű kamerába nézek, megismerhetem a kékbőrű embereket, akik a környéken élnek. Érdekesség továbbá, hogy errefelé sárga az ég, és minden férfi és nő piros vagy lila ruhát hord, attól függően, hogy mennyire bírja még az akku. A kamerára rá van írva, 10x zoom. Az eladótól megtudtuk, hogy ez azt jelenti, összesen 10x lehet vele zoomolni, több alkalommal nem. És most ismerjék meg azt az urat, aki egy számunkra teljesen ismeretlen nyelvet beszél, arcán az evolúció csak foltokban van jelen.
1: Ben voltam ott a... Ben ott álltam ott a... Ben volt, ben ott a... Ital volt, na, ott álltam. Ott a... Mondtam ennek a vének, hogy gyere már a tövé, azt azt mondja, hogy... Egyed már, no! No!
0: No, de menjünk tovább. A környéken állítólag lakik egy ember, aki csak egyetlen egy szót tud mondani, semmi mást. Elnézést, azt hallottuk, hogy él itt egy ember, aki csak egy szót tud mondani.
1: Igen, igen. Igen. Igen. Igen. Igen.
0: Ismeri?
1: Igen, igen, igen. Igen.
0: Szokott vele beszélni is?
1: Igen, igen, igen, igen, igen.
0: Azt mondják bolond?
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Ön szerint is bolond?
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Tényleg csak egy szót tud mondani?
1: Igen, igen, igen.
0: Ne haragudjon, nem ön az véletlenül?
1: Nem.
0: A jövő héten is lesz világfalu, addig mi visszavisszük a kamerát Kínába, a viszontlátásra.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MTI-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzin 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormány szóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
7: Ami életre kell. Térádi.
3: Folytatjuk akkor innovációk a mentőszolgálatnál sorozatunkat, 2.0. Jó napot kívánok, ez a mi világunk, amelynek munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, Debrődi Gábor, múzeum vezető, múzeum igazgató, országos mentőszolgálat segítségével folytatjuk a múltkor megkezdett témafeldolgozást, innovációk mentőszolgálatnál.
6: Igen, jó reggelt kívánok. Elnézést, így rögtön egy innevi atresz belecsapott itt az elején a témába. Ezt az időszakot tulajdonképpen igazából két nagy korszakra lehet felosztani, hiszen jelenkorunkban már olyan felfedezések, amely kizárólagosan a mentőszolgálathoz kötődik, már egyre kevesebb. Köszönhetően annak, ugye, hogy az orvostechnika, a farmakológia, a különféle klinikai szakterületeknek a fejlődése tényleg hát korábban ugye nem tapasztalt novumokat adott a mentőszolgálatnak is, így aztán így a klinikai gyakorlat fejlesztések és a mentőszolgálat itt együttesen alkalmazza már a legújabb technikákat. Na de mi volt korábban? Hát korábban nagyon kevés minden, korábban tényleg, ahogyan ugye mondta legutóbb professzor Dori Peregrin, ugye a mentőkórház egykori igazgatója is, hogy egy gyakorlatilag itt pillanatok alatt kellett dönteni, akkor kellett meghozni, ez természetesen az Apple-ban is így van, de mit csinálunk eszközök nélkül? Hát ez volt az igazán nagy művészet.
3: Igen, ez a 60-as évek, hogyha jól emlékszem, 60-as.
6: Hát igen, a semmiből kellett megálmodnia a megoldást, és hát ugye számos ugye pandémia, járványok, a Heidi Medin járvány, ugye korábban az első háború.
3: Igen, csak annak idején beszélgettünk a járványokra visszatérve, csak egy fél percig, nem haragudj, hogy megszakítalak, hogy azért a Covid-nál nagyon hasznosak voltak azok a tapasztalatok, amelyeket a korábbi járványoknál összefoglaltak a mentőszolgálatnál. Ha jól emlékszem.
6: Hát igen.
3: Tehát volt egyfajta, lehet így mondani, gyakorlat az ilyen tömeges problémák megoldására a mentőknél.
6: Hát igazából véve négy nagy járvány állította a tudomáson, jelenkori tudásunk szerint négy nagy járvány állította tényleg a mentőket egy hatalmas feladat és megoldások sorának alkalmazása irányába. Az első még a 19. század utolsó éveiben, bár mondjuk ez nem a mentő, az országos mentőszolgálat, de talán érdekes megemlíteni. Ez a bizonyos kolera járvány, amely elsősorban itt Budapesten 1890-es évek elején tombolt, akkor a következő, amit az előző mondatokban akartam befejezni, pedig az első világháború utolsó évében ez a bizonyos spanyol nátha járvány, amely hozzánk is begyűrözött egyébként. Itt is elsősorban mondjuk a zsúfoltabb települések, mint például ugye fővárosunk, hiszen a katonavonatokkal hazérkező sérült, vagy akkor még mondjuk egészségesnek látszó katonákkal együtt jön a járvány a nyugati frontról. Másrészt pedig aztán a következő, az már a 20. század második felétől, a bizonyos Heidemedin járvány az 50-es évektől, és ugye az elmúlt évtizedben pedig a 20-as évek elejétől a Covid. Tehát ez a négy járvány ugye feltétlenül lépésre kényszerítette. A kolera járvány esetében, amivel ők még korábban nem találkoztak, ugye tudjuk, ez a fertőzött ivóvíz, hiszen azért ekkoriban azért még Budapest vízellátása nem olyan kiépített, nem olyan megszervezett, rengetegen költöznek a fővárosba, az Alföldről, erdélyi területekről, és hát ugye talán erről már volt szó, sok-sok ezeren laktak, mint ilyen úszó szállodahajókon, hát a hasonlat is erős, amin körülmények közt ők éltek, ilyen nagy úszályokon laktak emberek, lakótelepszerűen nem volt lakás, nem volt hova, el lehetett volna őket helyezni, az átlagos lakósűrűség, ha lehet ilyet mondani, az másfél szoba, de hogy is egy szoba is. Konyha vonatkozásában általában 5 és 6 fő volt. Na most el lehet képzelni ezt a zsúfoltságot, volt ennél egyébként még szörnyűbb is. Ilyen esetben azért már volt, amikor kényszer kilakultatást eszközölsz a hatóság, és hát ugye, igen.
3: Nem csak fejlődik.

0: innováció sorait akár itt a pandémiák kapcsán, illetve járványok kapcsán bevonjuk, de talán a beszélgetés része mondjuk most nem a 19. század, de a 20. században mindenféleképpen, tehát a helynemedin járvány az egy óriási nagy jelentőséggel bír, és itt már nem csak Budapesten lokalizálódik, hanem gyakorlatilag itt az egész ország területére.
1: Gabikám, engedd meg azt a kérdést, hogy és illeszkedik ez, amit most elmondtál, hogy ugye ezzel a sok minden szörnyűséggel, amivel a mentőknek meg kellett birkózni, ezzel párhuzamosan nyilván kialakult egyfajta védelmi rendszer, vagy egyfajta egészségmegőrzési rendszer, vagy legalább mint kérdés fölmerült, hogy akármelyik járványt veszem alapul, és majd érintetet, hogy feltétleníteni a mentőhatot, stb. Tehát a mentők megvédése, egészségének megőrzése érdekében is gondolom, hogy születtek innovációk, vagy korábbi tapasztalatok alapján régi módszereket vetettek be.
0: Hát a legnagyobb innováció önmaguk védelmében a védőruházat rendszeresítése. Ilyen korábban nem volt, ez teljesen ismeretlen volt. Jó, mondjuk itt a középkorban pestis doktorok ezekkel a csőszerű maszkkal, és ugye igyekeztek önmagukat védeni. Na most hát itt maszkok nélkül, de azért mondjuk ilyen kaucsuk, ilyen gumírozott ruházat, csizma, kabát, gumikesztyűnek nevezhető eszközök, ők maguk is egyébként ezt így hívták, amivel próbáltak nem kontaminálódni, nem összeszedni a fertőzést a helyszínen. Tehát a védőruházat itt megjelenik, ez korábban ez egy teljesen ismeretlen fogalom, ami hát aztán a későbbiekben, de sajnos ugye a legborzasztóbb például itt a spanyol nátha, a spanyol nátha járvány idején, hát hogy gyakorlatilag ez egy ilyen felső légúti fertőzésként terjedő betegség volt. Itt mondjuk itt mindenféle védőruházat tulajdonképpen. Hát maszkot természetesen akkor is hordtak már, tehát ez mondjuk mint védelem szerepel, de tény is való, önmagunk védelme, a mentők, a mentőjárművek, bizonyos anyagokkal történő felület kezelése, tisztítása, az viszont igen. Tehát azért ez egy nagyon fontos, de egyébként itt a századfordulóta egy nagyon fontos dolog, aminek a járványokhoz talán nincs köze, de mondjuk a helyszíni dezinficiálás, tehát a sebeknek a tisztítása is egy nagy forradalmi átalakuláson keresztül. Ezeket a korábban maró, nagyon-nagyon-nagyon komoly szöveti roncsolódást okozó maró szereket is ki tudták vezetni a gyakorlatban, és már bevezetik a jó tintúrát. A jó természetesen hígítatlanul pokoli fájdalmakat okozott a betegnek, de ettől függetlenül tehát előrelépés történik ezen a téren is. Tehát, hogy a sebfertőzések további megelőzése véget, új eljárások jelennek. Meg ezek viszonylag lassú folyamatok, de szép lassan összeállnak egy olyan nagy tömbé, amit a mentőszolgálat, az országos mentőszolgálat indulásakor már 47-ben azért tényleg egy olyan életképes, működőképes és hatékonyan dolgozó nemzeti mentőszolgálatnak szolgál alapjául, ami hát gyakorlatilag a mai napig 80 éves életképességét megalapozza. Tehát az innováció korunk egy ezen mondjuk már túllépett, hála Istennek, itt ugye beszélhetünk űrtechnológiáról, nanotechnológiáról, génsebészetről, mindenről. Tehát számos olyan terület van, ami segíti az ellátót, segíti az egészségügyet, így a mentőket is. De már nem a mentőknek kell szénsavszippantó készüléket, ami mondjuk nem is volt hatékony 50-es években, vagy pedig elektrostimulátorokat szintén nem voltak hatékonyak. Tehát azonképpen a mentőszolgálaton túllépnek ezek a fejlesztések, és ezek mondjuk elsőként megjelennek mondjuk a hospitális környezetben, tehát a kórházakban, aztán a bevált eszközök, mint régen ugye a mentőkórház esetében is. A mentőkocsira is gondolok, lélegeztető készülékek, gondolok itt egyéb ilyen, mint például a EKG defibrillátor, pacemaker együttesében, most épp sokat annyira nem akarok megnevezni, talán ez itt nem, nem lenne egy helyén való, de mindenki tudja, hogy

0: beszélek, tehát ezeknek az eszközöknek a fejlesztése folyamatosan zajlik, erre nagyon komoly laborok, nagyon komoly cégek szakosodtak, és hát ugye az ellátónak a helyszínen már nem olyan, hát olyan ideákat kell kergetni, milyen jó lenne, hogyha összekötnénk két drótot, és ezzel meg azzal, nem, hanem két eszközökkel. Hát ez minden szakterület, gondolom.
1: Hát inkább megfordul a világ, hogy megfordul a világ, hogy a nagy technikai fejlődések miniaturizált formában azért megjelenek a mentőknél. Tehát amit a kórházi intenzív osztályon látunk, azért az, ha nagyon úgy van, akkor kicsivel ott van a mentőknél, csak egy ultrahangra gondolok például, ami hallom mostanában divatos. Tehát a mentők nem maradnak magukra ebben az értelemben.
0: Nem, egyáltalán.
1: Viszont a mentőknek köszönhetően egy csomó minden újítás, miniaturizálás, stb. Azért megtörténik.
0: Így van, igen, de hát hál' Istennek ez egy ilyen szimbiotikus folyamat, tehát oda-vissza köszön mind a mentők életében, mind pedig a kórházi szakma életében, tehát tulajdonképpen egymással ez a világ így kapcsolatot tart.
1: Hát meg ezzel párhuzamosan, Gabi, lépést kell tartani a mentőknek is. Hát kezelni kell tudni ezeket a képeket, berendezéseket, érteni kell hozzá. Azért gondolom, hogy óriási nagy fejlődés volt az elmúlt évszázadban, például a mentők képzésében, mentők felkészülésében.
0: Hát arról meg nem is beszélve. Igen, köszönöm, hogy úgy ezt is szóba hoztad, jó, hogy nem felejtettem el. Hát ugye az edukáció, a képzés, és nem csak az egyszeri képzés, hanem a folyamatos tréning. Ugye ezeknek a készülékeknek azért az alkalmazása, még ha mondjuk nem is olyan gyakorta kerül elő, akár egy ultrahang, vagy bármely más készülék, tehát azért akkor is kell tudni, vagy bizonyos gyógyszerek esetében. Ezeknek a bizonyításszerű alkalmazása, tehát teszem azt mondjuk a munkáltató, akár országos mentőszolgálat, tanfolyamokat szervez, ilyen kreditpontokat kell gyűjteni, vagy éppen más intézmény, de szint, hogy a mentőknek kreditpontokat, és ugye egy folyamatos stimuláció állandóan ezeknek az eszközöknek az üzemeltetésében, a gyógyszerdózisok, az eljárásrendek, ez egy folyamatosan szűnni nem akaró állandó tanulás. Ami egyébként nem baj, mert az életet szolgálja ez az állandó készültség, és ugye más kórházi területek is szintén úgy fejlődnek, ott is szükségeltetnek ilyen pontok, ilyen számadások. De a mentőszolgálat egy nagyon kiemelt világ, mert gondoljunk abba bele, most nem akarok semmilyen szakmát úgy szóba hozni, de hát azért a mi esetünkben a bőrnek az elváltozásától, a légzésen keresztül, a helyszíni szülésvezetésen, a traumás sérültnek az ellátásán, az újraélesztésen.
1: Hát meg ugye visszatérve itt a kezdő témánkra, még az előző műsor ugye apropóját az adta, az a beavatkozás, amit a légimentők eszközöltek, ugye egy ilyen mellettsérültnél.
0: Igen.
1: Hát ezek tartozik ez a felsoroláshoz.
0: Például igen, így van. Tehát nyitott mellkas mellett akár egy civet, úgymond összeragasztani, működőképes állapotba hozni ismét. Ezek elképesztőek, ezek akkora nagy dolgok tényleg, mint amikor megint asztronauták mennek a Holdra, és leszállnak. Hát ez ugyanakkor, ez ugyanolyan, mint egy holdutazás. Tehát az emberi szervezetben ilyen válságos állapotokban beavatkozni, szó szerint bele nyúlni a mellüregbe, a szívet ragasztani, ezekre tényleg nincsenek is szavak. Tehát ennél nagyobb plusz a gyógyító nem tett meg a betegért, és ugye a mentőknek látjuk ugye ez is. De teszem azt mondjuk, adott egy baleseti helyszín, ahol vannak gyermekek, felnőttek vagy idősebbek. A mentőtisztnek, mentőorvosnak, bármely korosztályhoz úgy kell tudni hozzányúlni, hogy gyakorlatilag fejből tudni a dózisokat, fejből tudni a különféle eljárásrendeket. Szóval ennyire polarizált, ennyire sokszínű minden, úgymond ilyen multidisziplinatak, minden területről olyan tudással rendelkezni, hogy az ember ott a helyszínen kellőképpen ne lássa a beteget, hiszen nem is az a cél, hogy azonnal be a mentőautóba, mint ez a Scope and Run, ugye van egy ilyen hozzáállás is, hogy gyorsan berakjuk, és akkor utána be a kórházba, ott aztán meg majd mindenki várja a betegünket, és ellátja, hanem a mentőszolgálat már Kressz Géza idejétől is, egy bizonyos fokig, de mondjuk az állapotnak a rendezéséig a helyszínen hivatott a beteg állapotát stabilizálni, és úgy bevinni a kórházba.
1: Na most ahhoz, hogy ez a... Igen. Most mondasz, Gabi, csak hogy ilyen érdekes, hogy ez a mentőszolgált megőrizte a saját alkotói, alapítóinak gondolatait és rendszerét, tehát hogy lehetett volna, ez egy másfajta típusú mentőszolgált, és most már a 2026-ra.
0: Igen, pontos, igen,
1: amit
0: igen.
1: Te mondasz, hogy vigyük be a kórházba, és majd lesz valami. Én nem tudom, hogy azokban a gyakorlatokban mi történik a helyszínen, mennyire zaklatja fel a helyszíni ellátókat, hogy most milyen állapotban van a bajba jutott. Visszük be a kórházba, azt majd lesz valahogy. És a mentőknél pont ez, ami nekem tetszik, hogy ők azért ott maradnak, és addig nem indulnak el, amíg nem biztonságos a szállítás.
0: Igen, igen, ez a franco-german elméletben, illetve gyakorlatban ez olyképpen érvényesül, mert nálunk már a kezdetektől, ugye itt közel 140 évről beszélünk, nálunk már a kezdetekben is meghatározó szempont volt az az igényesség, hogy a kezd doktor úgy rendelkezik, hogy beteghez csak is orvos vonulhat ki. Ami persze azért egy-két évvel később már rögtön revide állt, mert kiderült, hogy itt a többi 800 ezeres Budapesten nincsen annyi segítő ingyenesen munkát vállaló doktor, akit ki tudnának a betegekhez küldeni, ezért beengedték a végzős medikusokat, szigorló orvosokat, aztán ugye később az alsóbb éves medikusokat is. De lásd, ugyanennek a formája ma is van, ugyanúgy mentőtisztképzés, és nem egy másfél éves átképzés, vagy pedig plusz munkakör végzésére feljogosító képzések révén ápolóból ilyen nagyobb beavatkozói lehetőséget biztosítva, hanem egyetemi, tehát diplomás képzés, mint mentőtiszt, illetve orvostak, és ugye pedig mint mentőtisztek. Tehát ez egy nagyon régi tradíció. És egy ilyen régi tradíció pedig joggal állítja magával szemben azt az igényességet, hogy a helyszínen, hát észszerű határokon belül, itt azért itt az idősávot is figyelembe véve, de észszerű határokon belül tényleg azt a maximális pluszt, amit lehet, hiszen egy ilyen ellátónak, mind a gyógyszerelésben, mind az eszközök felhasználásában, ugye óriási nagy skála, nagy lehetőség van a kezében, és akinek ilyen háttere van, az ugye joggal várja el magával szemben azt az igényességet, hogy akkor a helyszínen lényegesen mélyebb beavatkozásokat tud végezni. És hát tulajdonképpen ez a Kressz Gézai gondolatnak a továbbélés, és hát ugye erre épített folyamatosan, és épít már 140 évre a hazai mentés. Hát ami szerintem egy nagyon nagy siker, óriási nagy siker.
1: Gabi, arról azt nyilván nem ennek a műsorra tiszta megnézni, de csak úgy eszembe jutott, hogy a technika fejlődésével nyilván egy csomó akadályt érezhetnek azok a mentők, akik kevésbé képzettek mondjuk az informatikában. Hogy ebben a tekintetben kitalált valamit a mentőszolgálat, hogy a nehezebben számítógépező, jobban nem tudom elmondani kollégákban is feloldani azt a fajta gátat, hogy a számítástechnika az nem ellenség, hanem barát.
0: Igen, hát azért a mentők világa azért zömében azért a fiatalok középkorúak világa.
1: Hát most már.
0: Igen, tehát itt egyébként legyünk nagyon boldogak, hiszen az idei mentők napja ünnepségen, ugye Kressz Géza emlékérem tulajdonosaként úgy emlékszem, hogy nem is tudom, talán azt hiszem 49 bajtársal szorítottunk kezet a Nemzeti Színházban, ez egy óriási nagy dolog, hiszen az elmúlt évtizedben, korábbi években 3-4 bajtást köszönthettük itt. Tehát azért ez sok mindent jelez, azért mind azért a munkakörülményeknek a javulását, a komfortosabb napi munkát, a gépkocsik, az eszközparknak tényleg a felhasználó baráta formáját. Tehát hál' Istennek, tehát azért ez egy nagyon pozitív folyamat, De enne, ugye Kreszgézát az kap, aki orvos végzettség vagy Napoli Egyetemen végzett, 35 éve van a mentőknél, a nem Napoli Egyetemen végzett, illetve a nem diplomás bajtársak esetében pedig mindez 40 évben. Tehát azért itt azért olyan fizikai pluszt, olyan stresszt, olyan igénybevételt követel meg az ellátótól ez a napi mentő munka, ami egyszerűen követeli tényleg ennek a fiatalabb korosztálynak a jelenlétét. És ugye az ő esetükben, hát ez már nem probléma. Az idősebbek esetében, akár mondjuk beszélhetnék magamról is, más a helyzet, de azért az az informatikai tudás, ami a napi munkához szükségeltetik, ilyen értelemben azért nem ördögtől való. Hát magukat az eszközöknek a működtetését azért hát most már legalább 15-20 éve megjelentek a mentésben azok az eszközök, inkább egy 20 évről beszéljünk itt az ezerfordulótól, amelyek tényleg ezt a modern, széles körben elterjedt eszközöket jellemzik. De például ugye van egy újdonság, ez a bizonyos tablet, amelyet most már az országban minden mentőállomás, minden mentőegysége használja. Hát azért ennek a működtetése azért tényleg nem egy olyan, tulajdonképpen egy felhasználó barát, ugye a érintőképernyő monitorjával gyakorlatilag hát szinte kisebb-nagyobb gyakorlatot követelnek. Hát én is emlékszem arra, ugye korábban ebből vizsgázni kellett, ebből tanfolyamok voltak, tehát meg azért az élet adja magát. Tehát amikor egy nap mondjuk az embernek mondjuk van mondjuk 8-10 betege minimum, mondjuk egy nappali szolgálatban, hát azért 8-10-szer ezt előkapni, ugyanúgy használni minden egyes funkcióját azért az ember belejön. Tehát ezek az eszközök azért könnyen elsajátíthatóak, és hát ugye továbbképzések is egyéb más kurzusokban azért ezeknek, vagy éppen az újabb eszközöknek a bemutatása azért folyamatos, hiszen hát ezeknek tényleg, hát most már szerencsére tényleg alapkövetelmény, hogy ezek a mentő autókon jelen legyenek.
1: Kavikám, én azt gondolom, hogy jót tettünk most, és én csak azt kívánom neked, hogy és nem bántva senkit sem. Én csak azt kívánom, hogy legyen neked kellő helyed ott a mentőmúzeumban, energiád, munkatársaid, ahhoz ezt a sok mindent valahogy úgy mutassátok be, hogy azt a fajta lelkesedést átvegyék, amivel te is tudsz beszélni a mentőkről, azok, akik oda ellátogattak, akár pályakezdő mentők is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, maradt ki valami?
0: Köszönöm én is. Nem maradt ki semmi, hát illetve csak egy bátorítanék majd mindenkit. Kicsit még odébb van még egy 3 hét, de azért számoljanak a június 20-ai éjszakával, amikor majd a mentőmúzeum is itt a múzeumok éjszakája program keretében több helyszínen és várja a látogatóit, tehát ez egy igazi nagy kulturális fesztivál itt a mi életünkben, de a plakátok beszélnek helyette, meg ugye itt a búcsú kapcsán elhangzott, hogy itt az eszközök, hogy legyen bemutatni, hát lehetőségünk pont a minap volt itt vége felé, volt egy országos selejtezés, minden évben van a mentőszolgálatnál, tehát az a rengeteg kincset, amit mi ide behoztunk a múzeumból, ugye ezeket is pluszban beforgatok
1: a kiállításba. Azért kívánom hát, neked, hogy
0: nagy dolgok,
1: és legyen ilyenkor, hely, persze.
0: Köszönöm, igen, és ilyenkor döbben rá az emberet, hogy te, atya úristen, ezt a modernizációt, ezt a sok eszközt. Hát én emlékszem, 80-as évek, 90-es évek beléptünk egy nyízába, talán legutóbb mondtam, 3 darab táskánk volt, és meg az MC3-as EKG, aztán később egy defibrillátor. Hát most meg gyakorlatilag olyan, mint egy műtő belépnénk be. Fantasztikus tárház ez a mentés, de mindenkit bátorítok, hívok, jön el a múzeumba, nézzük meg közösen ezt a sok értéket.
1: Köszönöm szépen, eddig tartott a mi világunk. Mentőszolgált innovációk, ez volt a kérdéskör 2.0 adásunk ért véget, amelynek munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
2: Hírrádió. A szirénák.
3: A Térrádió műsorát hallották.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Most az időjárás a hétvégi Balaton átúszást. Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt. Még lehet pályázni az év zöld beruházása díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást egy érkező hideg front miatt, mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője, akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja le nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőkeprogram háttérdokumentumait vizsgálta. Az eredmény: rendszerszintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra, összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
5: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
4: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
5: Rendben.
4: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
5: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
4: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben azért. Tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért
5: másabb. Másabb, sokkal másabb, illetve ugye már azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepércsen töltöttem.
4: Igen.
5: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
4: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
5: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, meg teljesen más volt a kicsi én.
4: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori axlembe.
5: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
4: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
5: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekkorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
4: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg, akitől ezt hozhattad?
5: Van, anyai ágon van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
4: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
5: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
4: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
5: Engem
4: ez egy áldásos helyzet. Engem. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és váló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteg.

0: dobott.
1: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálunk.
0: Köszönöm.
1: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
0: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók... A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
1: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
0: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle és erősödjünk.
1: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalat, mérségei, magasságai, volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
0: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
1: Igen.
0: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
1: Tehát minden okkal is
0: lehet
1: történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
0: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is.
1: Aztán!
0: és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
1: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
0: Igen.
1: Ezt én se tudtam.
0: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
1: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
0: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak, és nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
1: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ez itt újra a média válogatott sztártitkok adása, és folytatjuk Axlen történetét. Rengeteget meséltél gyerekkor, hogy kerültél oda, hogy te csak a zenélés, az éneklés, amiben fantasztikus vagy. Most jelen pillanatban milyen terveid vannak? Kilátásban, milyen projektjeid futnak? Mesélj erről is kell.
1: Most jelenleg két nagy projektem is van. Az egyik az nyilván zenei. Nemrég jött ki a legújabb dalom évvégén, a Tévedés, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert már több százezres megtekintést ért el, tehát nagyon csúnyán letiporta az előző dalokat, de ennek nagyon örülünk, mert mindig igyekszünk egy kicsit magasabbra tenni a lécet. És ez volt a 12. ilyen egyedi kiadás, úgyhogy erre az évre az egyik legnagyobb projekt az, hogy egy albummal szeretném összefogni az elmúlt 12 dalt, amiben úgy gondolom, hogy azért mindenféle szint igyekeztünk megmutatni. Van, ami kicsit populárisabb, van, ami kicsit rockosabb, van, ami egy kicsit inkább ez a bluesos, jazzes történet, tehát ez egy ilyen átkaroló első nagy album. És nyilván haladunk tovább a következő dalokkal, amik a tévedésnek, ami nem tévedés, mint kiderült, ennek lesz a folytatása, tehát most már kőkeményen ez a populáris, talán egy kicsit inkább a 90-es évek hangzásvilágát idéző vonalon megyünk tovább, ugyanígy saját tapasztalatokból, vagy környező tapasztalatokból írt szövegekkel, illetve köszönhetően a média válogatottnak is, kettő és fél hónap alatt sikerült ledobnom 15-16 kilót, amire nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén ezt szeretném még tovább csinálni, ezt a komolyságát a sportnak, sőt még komolyabban. Úgyhogy ez a két fő szál fog idén vezetni, mert hála az égnek sikerült rálépni erre az útra, úgyhogy ezt fogom mindenféleképpen erősíteni.
0: Nagyon jó. És így inkább most már szerintem nagyon jó formában vagy.
1: Köszönöm.
0: Tovább szeretnél még fogyni, vagy inkább csak az állóképesség?
1: Még egy minimálisat még szeretnék ledobni azért, de most már inkább a formálás fog jönni, illetve a stabilitás erősítése, mert azért futballnál észrevető, hogy oda még azért kell egy kicsi stabilitás, de azt mondom, hogy a tavalyi meccsekhez képest nagyon sokat sikerült fejlődni, mert büszke vagyok egyébként, mert a legutóbbi meccsünkön már volt kapuralövéstől kezdve gólpasszon át minden. Míg a legelső meccseken azért örültem, hogy lábon tudtam állni a pályán, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok egyébként, és ezt szeretném tovább erősíteni.
0: Hát ez fantasztikus. És zenei vonalon mi az, ami belig mondjuk van-e olyan új stílus irányzat, amiben szeretnéd kipróbálni, marad, vagy most már marad ez a 90-es
1: Én úgy gondolom, hogy marad ez. Igazából ez áll hozzám a legközelebb. Tehát alapvetően az én gyerekkoromat, meg a korai felnőtt koromat, ez határozta meg. Talán ezt ismerem a legjobban, a legtöbb előadót, akit kedvelek, az ebből a korszakból van, és talán ezért is áll hozzám ennyire közel. Ebben érzem a legkomfortosabban magam, ha nagyon konkrétan akarok fogalmazni. És úgy néz ki, hogy ez működik, mert szeretik.
0: Igen. A social médiában ugye mondtad, hogy nagyon nagy nézettségeket értek el. YouTube, TikTok gondolom. És egyébként hol lehet veled felvenni a kapcsolatot, hogyha azt szeretnének elhívni valahova?
1: Igazából,
0: hogy keressenek?
1: Igazából akár a felületeken keresztül, bármilyen felületen elérhető vagyok, TikTok, Facebook, Instagram, illetve nyilván a Janin keresztül, a földes Janin keresztül.
0: Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és minél több helyre fognak hívni. A következő fellépés az hol lesz? Hol leszel látható?
1: Ez még számomra is titok. Még nem tudom egyelőre, de hamarosan szerintem erre is fényderül, és akkor azt meg fogom osztani majd mindenkivel.
0: Nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon hamarosan. Most tartunk egy kis szünetet, zenével folytatjuk, és utána jön a legizgalmasabb rész, úgyhogy ne menjetek sehova, Axlen elárul egy titkot nekünk.
2: Hobbi Rádió. Értünk szólt.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztár titkok adásában, vendégem Axlen, és egy titkot várunk most tőle. Kérlek szépen, avassál be minket a kulisszák mögé egy olyan titokba, amit senki nem tud rólad még.
1: Hát, hogyha a TikTokról van szó, akkor talán azt mondanám, és nyilván kifelé én nagyon remélem, hogy ez nem látszik, hogy én egy picit mindig elégedetlen vagyok. Mindig úgy gondolom, hogy lehetne akár jobb az ének, akár a videó, akár a dalszöveg. Tehát, hogy egy pici túlzott maximalizmusnak nevezném inkább ezt a dolgot, mint elégedetlenségnek, az olyan csúnya megfogalmazás. Hogy én mindig ezt érzem, hogy lehetne ez még jobb, bár mindig egyébként pozitív visszacsatolások jönnek, de valahogy mindig ott mászkál bennem, hogy hát ez lehetett volna egy kicsit jobb is. De azt mondják, hogy ez annyira nem rossz dolog, mert ez tudja előre húzni az embert, hogy motivál is.
0: Igen. Ez így mindig jelen volt ez a mintázat az életedbe, vagy inkább így az utóbbi időben, mióta a saját számok megjelentek és elindultak a fellépések, vagy ez korábban is egy mintázat volt nálad?
1: Igazából ez mindig megvolt. Annyi különbséggel, nyilván rengeteget változtam én is az évek alatt, és ezt most már tudom kontrollálni. Tehát, hogy volt azért olyan időszak, amire azt mondom, hogy nem tudtam ezzel a dologgal mit kezdeni, és csak a negatív oldalát néztem. De azért hála az égnek most már azért ezt sikerült egy kicsit így kordába tartani, és arra igyekszem felhasználni, hogy ez motiváljon arra, hogy minél többet, minél jobbat tudjak adni magamból kifelé.
0: És itt még egy titkot elárulsz nekünk ezzel kapcsolatban. Mi a titkod, amit szerintem a nézők és a hallgatók is meríthetnek belőle ötletet, ikletet a saját nehéz időszakaira? Mivel tudsz átlépni azon a mi a belső utad, irányod, titkod, bármit, hogy ez ne negatívan hason rád, hanem előre vigyen?
1: Igyekszem nem elfedni ezeket a dolgokat, hanem megélni, megtapasztalni. Egy kicsit elvonulok olyankor magamnak, átgondolom, hogy mi is a magja ennek az egésznek, amit én most ennyire negatívan élek meg, és hogy azt hogyan tudom pozitívan felhasználni. Ez egészen egy-két órától egy-két hétig is el tud tartani, de mindig az a vége, hogy megtalálom azt a kiútat az adott helyzetből, ami utána tovább tud lendíteni.
0: Nagyon szuper. Tehát soha ne adjuk fel.
1: Soha.
0: Helyes. Hol látod magadat a következő egy évben mondjuk? Hogyha jövőre ugyanilyenkor leülünk beszélgetni, akkor mi lenne a célod addig?
1: Én nagyon remélem, hogy addigra sikerülne esetleg egy kisebb, talán úgy szokták ezeket fogalmazni, hogy egy kisebb raktárkoncertet összehozni, és akkor egy élő zenekarra előadni a dalokat, mert igazából az összes dalnak olyan a hangszerelése, hogy a legszebben, meg a legjobban úgy tud szólni, hogyha ezt élőben, és akkor hangszeressel adjuk ki a közönség felé, mert nagyon jó melódiák vannak a dalokban, hogy ezt hallani kell élőben mindenkinek.
0: Én nagyon drukkolok nektek, mert csodálatos, amit csinálsz, amit csinálni fogtok, csináltok, és remélem, hogy mielőbb a zenekar elé kerül. És hogyha jövőre itt leülünk beszélgetni, akkor már csak erről fogunk beszélgetni. Mi lenne egy üzeneted a nézőknek és a hallgatóknak, akik még mondjuk nagyon az út elején vannak? A saját tapasztalataidból mi tud nekik erőt adni?
1: Azt, hogy igazából mindenből van kiút, és hogy soha ne adják fel, mert én is kezdhettem volna ezt az egészet 10-15 évvel korábban is, de nem biztos, hogy odaérek el, ahol most vagyok. Tehát, hogy tényleg mindennek meg kell keresni az okát, és azt szerint menni tovább. Soha nem feladni, mindenből tanulni, és pozitívan előrefelé menni mindig.
0: Fantasztikus zárás. Nagyon-nagyon köszönöm, Axlen, hogy itt voltál, és remélem még jó sokat fogunk találkozni. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, hogy ma velünk tartottak, és legközelebb újabb sztártitkokkal várlak titeket.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
4: Műsorajánló.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Három évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
9: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever.

0: Rohanó világban élünk. Mindenki dolgozik, vagy munkát keres. Az életünkben igazán fontos dolgok a napi rutin mellett egyre inkább háttérbe kerülnek. A hagyományos értelemben vett családmodell felbomlóban van. A házaspárok, élettársak szinte csak reggel és este találkoznak egymással, gyermekeikkel. A társadalmi és szociális problémák mellett a családi gondok is felerősödtek az utóbbi pár évben. Egyre több szélsőséges esetről hallunk, melyek szinte természetesnek hatnak gyakoriságuk miatt. Mindez a gondtalan gyermekéveket is érinti, egyre több a problémás, nehezen kezelhető gyerek. A családi problémák először a gyermek magatartásában mutatkoznak meg, sokszor maga a szülő, illetve a pedagógus sem tudja, hogy miért rossz a gyerek. A viselkedési problémák azonban hosszabb távon a gyermek tanulási teljesítményére is kihathatnak. A témában járatos pszichológus szakember Boris Péter segítségével tárjuk fel a megváltozott viselkedés hátterében lappangó okokat, illetve azt, hogy mit tehet a szűkebb és a tágabb környezet ezek megoldása érdekében. A kérdés együgyűnek tűnhet, de úgy gondolom, hogy nagyon sokan még ma is azt gondolják, hogy a pszichológus valamiféle varázsló, aki az ember veszélyébe lát. Mit is csinál tulajdonképpen egy pszichológus?
1: A kérdés nagyon összetett. A pszichológiának több iránya van, így például a klinikai szakpszichológia, a sportpszichológia, az egészségpszichológia, és még számosat sorolhatnék. Én konkrétan a klinikai szakpszichológia irányában tevékenykedek, főként gyermekekkel, és a klinikai szakpszichológusnak a legfontosabb feladata az, hogy a pszichés problémákra a megfelelő eszköztár segítségével megpróbálja megtalálni azt a választ, amely jelenti a pszichés problémát, tehát hogy mi a baj, és erre próbálja segítséget nyújtani a hozzáforduló klienseknek, a gyermekpszichológia terén a 3 és 18 év közötti gyermekeket értem, és pszichoterápiát biztosítani abban az esetben, hogyha ez szükséges.
0: Mikor kell pszichológushoz fordulni? Honnan tudja a szülő, akár a pedagógus szakember, hogy valami probléma van a gyerekkel?
1: Általában azt javasoljuk, hogyha, és sokszor ezt javasolni sem kell, ha a szülők, illetve a pedagógusok eszköztára már úgy tűnik, hogy nem alkalmas arra, hogy a pszichés problémát enyhítsék, kezelni tudják, akár legyen ez egy szorongásos tünet, vagy bármilyen egyéb magatartási nehézség, akkor érdemes mindenképpen szakember segítségét kérni.
0: Melyek a leggyakrabban jelentkező problémák, amelyek a leginkább jellemzőek?
1: Az egyes életkoroknak általában megvannak azok a problémakörei, amelyek inkább jellemzőek. Általában a kisebb életkorú gyermekeket, és tényleg nagyon nehéz általánosítani a pszichológia terén, a kisebb életkorú gyermekeket, az óvodás korú gyermekeket, szorongásos, vagy éppen agresszív megnyilvánulásaik miatt hozzák a szülők, amelyeket úgy éreznek, hogy nem tudnak kordában tartani. A kisiskolás korban ezek mellett már megjelennek a tanulási nehézségek, a tanulási zavarral küzdő gyermekeknek a problémakörei. Nagyobb életkorban pedig általában valamilyen viselkedés, problémakör, akár már depresszió tüneteit mutató gyermekek is megjelennek, illetve innentől kezdve már gyakorlatilag a felnőtt korképekhez hasonló bármilyen személyiségzavar, evészavarok, táplálkozási zavarok is egyre gyakrabban és súlyosabb mértékben fordulnak elő.
0: Melyik az a korosztály, amelyik a legnehezebb helyzetben van, ahol a legtöbb probléma jelentkezik?
1: Ketté bontanám ezt a kérdést. Minél kisebb életkorban jelentkeznek már ezek a problémák, annál jobban kell a pszichológiai vizsgálati eszköztára hagyatkoznunk, mert ugye egy kisebb életkorú gyermeknél még önmagában a verbalitás, a beszéd nem használható olyan szinten, hogy ő ténylegesen a felnőtteknek megszokott módon ki tudja fejezni a problémáit. Tehát itt egészen másabb jellegű a munka egy 4 éves gyermeknél, mint egy 12 vagy egy 15 éves korú diáknál már, és talán ebben nagyobb nehézségek lehetnek a pszichológusi munkában, mint a nagyobb korosztálynál már a diagnosztika terén.
0: Hogyan zajlik a terápia konkrétan? Mondjuk van egy óvodáskorú gyerek, akinek szorongásos problémái vannak. Problémája van a verbalitással, a beszéddel. Hozzá hogyan tud közelíteni?
1: Ugye itt a szakmai vizsgálati diagnosztikai protokoll az, ami az első, amivel kezdenünk kell. Az első alkalom, és ez nagyon sokszor tévhit övezi, az első alkalom a szülővel, szülőkkel történik. Ideális esetben mindkét szülőt várjuk ezekre az első konzultációs alkalmakra. Ekkor tájékozódunk a gyermek jelenlegi helyzetéről, és tisztázzuk azokat a kérdéseket a szülőkben is, amelyek felmerülhetnek azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk segíteni, miben tudunk segíteni a pszichológia pedagógiai munka pontosan miben áll. Általában vagy egy első hosszabb alkalom, vagy a második alkalommal történik az anamnézis felvétele, amikor is mindenféle anyagról tájékozódunk a gyermek eddigi fejlődés történetével kapcsolatban, ez is nagyon fontos lehet. A következő alkalommal jön a gyermek, és attól függően, hogy őt milyen szinten lehet megszólítani, mennyire tudunk vele együtt dolgozni, attól függően legalább 3-4 alkalomra szükség van ahhoz, hogy egy diagnózist fel tudjunk állítani, és gyakorlatilag itt a széles eszköztárunkból a gyermekkel együtt választjuk ki azokat, amelyekkel ő szívesen foglalkozik, és gyakorlatilag ezek mellé tesszük a pszichológiai teszteket, rajzteszteket, bármilyen projektív tesztet, teljesítménytesztet a problémakörtől függően, és ez alapján felállítunk egy diagnózist, majd, ha szükségesnek látjuk, teszünk egy terápiás javaslatot.
0: Van egy tájékozódó beszélgetés a szülővel, gyakorlatilag a gyermeknek a vizsgálata idézőjelben, a tesztek segítségével, és ezt követően zajlik maga a terápia, ha az szükséges vagy indokolt.
1: Igen.
0: Ha probléma van egy gyerekkel, akár óvodáskorú, akár középiskolás, aki még ebbe az életkorba beletartozik, hová fordulhat a szülő segítségért? Hol találja meg a pszichológus szakembert?
1: Az óvodás és iskoláskorú gyermekek esetében a városi pedagógiai szakszolgálat az egyik, amelyet keresni lehet. A Református Egyház intézményeinek van külön református pedagógiai szakszolgálata, őket is lehet keresni. Ez a két legfontosabb hely, ahová fordulhatnak, illetve súlyosabb esetben a gyermek pszichiátria és pszichológusokat is foglalkoztat, tehát oda is mehetnek segítséget kérni, illetve a gyermek életgondozóban is van pszichológiai ellátás. Ez a 4 intézmény, ahová biztosan fordulhatnak a szülők segítségkérésért.
0: Mi volt eddigi pályája során a legextrémebb eset, amivel találkozott, és miért?
1: Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Egyrészt köt bennünket a titoktartás ezzel kapcsolatban, másrészt pedig általában azok az esetek azok, amelyek a legmélyebben érintenek, ahol a diagnosztika vagy már a terápia során kiderül az, hogy a gyermeket bántalmazták érzelmileg, testileg, szexuálisan. Mindig ezek a legnehezebben emészthető esetek a szakember számára is, és itt rendkívüli módon megterhel bennünket az, hogy hogyan tudunk segíteni a gyermeknek, hogyan tudunk segíteni a szülőnek, hogyan lehet eredményt elérni ezekben az esetekben.
2: Műsorajánló. Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: A kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött. Új adatokkal és funkciókkal bővült a Hungaromet klímadat alkalmazása. Rekord alacsonyra csökkent a vízállás a Dunán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi elmondta, a törvényjavaslat rögzíti az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány kezelő létrehozását. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolja a szolgáltatásokat és az állam nevében a szerződéseket a szolgáltatókkal. Utóbbi beszerzi a járműveket a most megnyíló, illetve a későbbiekben rendelkezésre álló uniós forrásokból. Megújította a klímadat alkalmazást a Hungaromet. A fejlesztés eredményeként friss éghajlati adatok, további indikátorok és új funkciók váltak elérhetővé, miközben a jövőre vonatkozó klímaprojekciók is egységes módszertani alapokra kerültek. A városi éghajlatváltozás jellemzőiről Budapest mellett már Szegedre is lekérhetők információk, a következő években pedig a 90 ezer főnél nagyobb lakosság számú városokra vonatkozó eredményekkel bővítik a rendszert. Az adatok az eddig megszokott módon informatikai felhasználásra alkalmas formátumban is letölthetők. Bajánál megdőlt a vízállási rekord. Reggel 4 órakor 26 cm-re csökkent a Duna vízállása a bajai vízmércén. Ezzel megdőlt a valaha mért legkisebb vízállás rekordja, írja a Bácskai Napló. Legutóbb 2018. október 27-én volt hasonlóan kevés víz a Dunában, akkor 27 cm-re csökkent a vízállás. A legfrissebb adatok szerint reggel óta még 1 cm-rel csökkent a vízállás, így most már csak 25 cm-es. Goda Zoltán környezetmérnök kutató alapnak elmondta, a következő néhány napban további apadás várható, majd kisebb árhullám érkezik. Mintegy 1000 beteg vagy gyógyuló gyermek vehet részt idén-nyáron a Zalaszabari Erzsébet tábor gyógyító turnusaiban, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MTI-vel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, emésztőszervi, daganatos, neurológiai vagy légzőszervi megbetegedéssel élő, anyagcserebetegséggel küzdő, egyes típusú diabéteses, látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek vannak. Hozzátették, a táborozás 1000 forintos kiadást jelent fejenként, a turnusokban a szállás mellett étkezést, egészségügyi ellátást és programokat biztosítanak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hát akkor üljünk be a Peugeot 408 GT-be, pontosabban már ültünk, tehát indulunk és gurulunk vele egyet.
1: Körbejártuk kívül belül a Peugeot 408 GT-t, és arra gondoltam, hogy hát akkor most már ideje lesz szépen elindulni gyújtás, és már szépen be is löffent a motor, ami egyébként nem mellesleg 1-2-es ugye hibrid erőforrás, automata sebességváltóval, erről már beszéltem. Szépen elindulunk, elkezdünk gurulni az irányjelzőjére. Jó hangos, ezt a Peugeot-tól már megszokhattuk. Be is zárta az ajtókat kb. 15-nél. És most gurulunk ezen a szokásos kis úton. És mindjárt szépen be fogunk kapcsolni Eco üzemmódba. Normál Eco. Eco-ban, amikor gurulunk, akkor így érzed azt, hogy itt nem annyira gyorsul az autó. Gyorsul, de nem annyira intenzíven fog gyorsulgatni. Ez egyébként szerintem városban tök jó az Eco üzemmód. Nagyon szépen vált, ezt lehetett hallani, pontosabban azt lehetett hallani, hogy nem hallottál semmit. Viszont amikor átkapcsol a sportba, most ugye ugyanúgy tartom majd a lábamat. Átkapcsol a sportba, és amikor megérkezett a sport, akkor hallhattátok, azonnal felpörgette a motort, azonnal visszaváltott, azonnal magasabb fordulatszámon van az autó, és hogyha odalépsz neki, akkor szépen, és közben amikor visszavált az Eco-ba, akkor már lehet hallani, hogy azonnal tölt vissza az elektromos motornak, illetve az akkumulátornak, azonnal lehet hallani, hogy tölt vissza az akkumulátorba ugye a motorfékkel. Szerintem Bado még egyszer városban az Eco mód az teljesen jó. Mindennapi használatra nyilván a normát kell használnod, most természetesen azért hisztizik, mert ugye fölismert ott egy 30-as táblát, amit már egyébként kettő keresztül simán feloldott, de ugye tudjuk, hogy ez nagyon kevés autó tudja még, hogy a térkép alapján mindent fel is ismerjen, de nem baj. Szóval, hogy a normál üzemmódban simán jó a normál, mármint hogy normál használatban simán jó a normál üzemmód, ezt akartam mondani. És hát a sportüzemmódot az pedig akár országutas, akár autópályás, mondjuk ilyen hirtelen előzéshez fogva tudni igen jól használni.

Ami jó pofa 408-asban, az az, hogy egyébként nagyon jó futóműve. Az ülése az egyébként egy kicsit kemény, egy kicsit sportosabb. A futóműve is egy kicsit kemény, egy kicsit sportosabb, de talán nem fogja szétrázni itt az összes mindenséget, amit most mindjárt ki fogunk kanyarodni az útra. És ami nem szabad elfelejteni, hogy ugye egy ilyen kis kupé sport,

tempomat feliratnál, és már is annyira gurulunk, amennyivel gurultunk éppen abban a pillanatban, tehát amikor megint ezt a kis oké gombot, oké feliratot. De a futómű végt is jó, tehát hogy mondom, egy kicsit talán keményebb, de nem ilyen nagyon durván. A keménység az ugye a sportosságot fog egy kicsit így érzékeltetni veled, de nem fogja szétlátni a versétet, nem látszakít a követ, az amolyan követ, szerintem jó, és az a hang, amit most hallhatok, ez természetesen az Abrosnak a hangja, illetve amit hallhatok, egy kis szélzajt, az pedig annak köszönhető, hogy letekertem az ablakot, mert nem akarom azt, hogy a telefonban ugye a felvételbe belefújjon a klíma, ezért fújjon bele az ablakot keresztül a szél. Viszont felhúzom az ablakot, akkor már csak a gumik a hangját fogod hallani, valahogy az úttal találkozik, ez egyébként nem kicsi abroncs, már úgyhogy nem keskeny, nem elég széles abroncs. Szerintem élhető autó, szerintem jó autó, szerintem szerethető autó, és nem is húzom az ütőt, szerintem a Peugeot 408 GT-ről röviden most így hirtelen ennyi. Ugye kivételesen elmondom, hogy egy kettős motor, meg hogy hibrid, meg ilyenek. Műszerfalával mondom, nekem van egy kis problémám, mert a kormány és a műszerfal kialakítással nekem olyan, hogy egy kicsit egymásba ütköznének, de ez ugye beállítás kérdés, akkor meg egy kicsit lejjebb állítanak, akkor már is látom a teljes műszerfalat. Erre meg rá kellett utána egy kicsit úgy közeljöteni a kanyarodósánál átjött az én oldalamra kis gyökér. Na de mindegy is. Szóval, ne menjetek sehova, hiszen hamarosan folytatjuk zene, és aztán majd még jön valami Isten bizony.

0: heti második autónk nem lesz más, mint a Kia Sportage-nak a PHEV, azaz plug-in hybrid változatának a belső körbejárása.
1: Mikor beülünk a Kia Sportage-be, akkor mondhatnám azt is, hogy a tipikus Kia kormányt fogjuk látni, a két különös Kia kormányt, hiszen ugye többféle kormánnyal dolgozik a Kia, de ezt a két különös kormányt ezt már láttuk. És azt is láttuk, ugye, hogy a baloldali, illetve a jobboldali vízszintes külön, ugye a kezelő szervek vannak, a jobb oldalin ezúttal ugye a telefon, a hang, meg a módválasztó, mármint hogy mit akarsz hallgatni, annak a módnak a választója, míg a bal oldalon ott pedig ugye a tempomat, a sávtartó automatika, csak

sikerült megfogalmaznom, az, hogy az adaptív tempomat milyen távolságra kövesse az előtted levőt, illetve ilyen kis menügomba tudsz belemenni. Na, viszont van itt érdekességek, azt már ugye egy korábbi Kia-nál, pont azt hiszem, szerintem a K4-nél, illetve az EV4-nél, az egyiknél volt az, hogy ugye a módválasztót, azt a vízszintes külső kezelőszervei alá egy ilyen kis külön gombot kiraktak, és a módválasztóval ki tudod választani azt, hogy sportmódba menjél, vagy ekúzel módba menjél. Lehetett hallani, hogy sportmódot, amikor megnyomtam, akkor azonnal bekapcsolta a belső égésű motor, hiszen felkészül arra, hogy te hát hirtelen rá akarsz lépni a gázpedálra. Viszont a másik oldalon ott is van egy gomb, ez egy érdekes, ez a terrán mód gomb, ezt amikor megnyomod, akkor ugye ki tudod választani, hogy snow mód vagy stand üzemmódba menjél, és ezt most egyébként a videón, mert videót is készítek itt ebből az anyagból, a videón meg is próbálom érzékeltetni, hogy ott vannak ezek a kis különböző gombok. Ez egy érdekes megoldás, viszont ugye az is egyértelmű, hogy egy Kia Sportage-el azért, ha akarsz, akkor le tudsz menni a terepre, illetve ahogy lehet látni, meg hallani, a snow, azaz hó mód is ugye előkerül itt hirtelenében. Ami nekem baromira tetszik az autóban, így a kormány után is, talán lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni itt belülről, hogy ilyen kávészín, például a kormánynak a belső része az ilyen kávészín bőrrel van beburkolva, nagyon jó hangulatot ad az autónak. Aztán a könyöklő rész az ajtókon, meg az a rész, ahol az első hátsó ablakokat kapcsolgatod, illetve fölletekergeted, a külső visszapillantó tükrödbe állítod, valamint a zárt kinyitod, meg becsukod. Ez is kávészín, az egész, a gombok, mind. És egyébként a könyöklő az természetesen újrahasznosított bőr, meg a könyöklőnek az a része is, ami az ajtón van rajta. Csodaszép, imádom. Nekem ez baromira bejön, hogy végre nem zongorlak fekete itt a gombok, hanem tényleg ez a kis kávé, inkább cappuccino, nem is kávé, inkább legyen cappuccino szín, zseni. Ugyanilyen színű lesz az ülésnek az ülőlapja, illetve a háttámlája, valamint a fejtámlája.

És amit imádok, az az a következő, az az, hogy van ugye természetesen ülésfűtésünk, kormányfűtésünk, de az ülésfűtés ebben a nagy kánikulai melegben, amiket most itt tapasztaltunk az elmúlt napokban, június végén, hát zseni, fűti, illetve fűti is, de hogy fűti, ugye kis ventilátorra, most be is kapcsolom, ott van. Bekapcsoltam, és már fújja is a levegőt, egyrészt a háttámlánál, tehát a háttámlán is fújja a levegőt, az ülőlap is fújja a levegőt, zseni, és ezt három fokozatban tudod állítgatni, tehát ezt itt szépen három fokozatban tudod állítani, hogy fújja vagy ne fújja a levegőt, zseni, én imádom, egyszer tényleg zseni, és zseni, nem tudok rá mást mondani. Az ülésnek egyébként az oldaltartása az sem combban, sem derékban nem túl nagy, de mégis van egy minimális kis, ilyen kis oldaltartása. De itt nem is ez a lényeg, hiszen ugye egy Kia Sportage az nem arról lesz híres, hogy te itt gyorsulgassál, meg ilyesmit csináljál. Szóval erről is röviden ennyit. Ezeket a kávészíneket akartam megmutatni, nem felejtem. Az előttünk levő műszerfalra visszatérve természetesen digitális, természetesen színes, és ennél az autónál, mármint a Kia Sportage-nél is megtalálható az a zseniális Kia megoldás, amit már több Kia modellnél tapasztalhattam, mégpedig ha irányjelzel, akkor előttünk a műszerfalon is a tolató, nem a tolató, hanem a külső visszapillantó tükörbe elhelyezett kamerának a képe, az mutatja, hogy éppen van-e holteredben valaki, amire indexelsz, arra fog ugye felkapcsolódni ez a kis kamerakép. Ezt én nagyon szeretem, ráadásul a holtérfigyelő, az figyeli ugye a tükörnél is világít, illetve ennél a modellnél is úgy van megcsinálom, hogy a forgalmat is figyel a különböző radarokkal, tehát a holteret még akár ide eléd is kivetíti. Természetesen van head-up displayünk, ott van valahol elő egy head-up displayünk, aminek mindent is ki tudsz rajzolni. A középső műszerfalunk, a középső érintőképernyős kijelző az egész lapost, és egy kicsit talán lentre van helyezve, egy picit talán lehetne föntebb is, de egyébként abszolút nem zavaró, szerintem jó pofa, illetve nagyon, nagyon jól érzékeny, nagyon jól világít, nagyon jól átlátható az egész, még amikor a home menübe mész bele akkor is. Ami viszont nekem hiányzik, ugye, hogy nincsenek fizikai gombok, minden csak érintő képernyő, és pontosabban kettővel fizikai gombunk van, az egyik az ugye a klímának, ez a kis tekerőszerve, illetve amikor nem a klímát használod, akkor pedig ugye a rádiónak lesz ugyanaz a tekerő gombja, nem tekerő szerve, nem tekerő gombja, de egyébként minden és minden más az ilyen érintőképernyős feletre van kirajzolva. Itt is a klíma, középső klíma beömlő alá egy külön kis érintőképernyős panelen szerepelnek a gombok, mondom, kettő van, vagy a klímával, hogy hány fokot fújjon meg, hogy milyen erősen fújjon, vagy pedig a rádiónál, hogy mit hallgatsz és hogy milyen hangosan hallgatod.

A középső klíma beömlő, de egyébként ez a szélső is, ugye az anyós ülés előtt is, meg a vezető ülés előtt is, ugye ketté osztja egy ilyen kis krómos megoldás, egy krómos kis csík, egy króm elválasztó, és a gomb, illetve az a kis felület, amivel te be tudod állítani, hogy hova fújjon, meg hogy merre fújjon, meg ilyenek, az is egy ilyen kis ezüstös, nem is krómos, inkább ezüstös betétet kapott, és maga az a csík is inkább nem is króm, hanem ezüst lesz. Ez természetesen ez a csík, illetve a vak ablak rész az végigfut az anyósülés előtt. Egyébként az a műszerfalunk fölül ilyen kicsit puhább anyagból van kialakítva. A kesztyűtartónk az óriási, abban tényleg elfér az egész könyve a gépjárműnek, ez szerintem szintén jó. A klímakezelő szerv alá, hogyha benézünk, akkor van egy ilyen kis reteszünk, amit hogyha előre megnyomunk, akkor úgy marad, ha még egyszer megnyomjuk előre, akkor viszont becsukódik, és ennek az egésznek egy ilyen kis fém hatása van, jó pofa, ezt szeretem, és alatta van természetesen az rész, ahol te vezeték nélkül tudod tölteni a kis telefonodat, valamint van USB-C-s töltési lehetőségből kettő, és ebből a bal oldali, azaz a vezetőhöz közelebbi, az természetesen, ha akarod, akkor a média megosztó, tehát nem csak tölt, hanem a médiát meg is lehet vele osztani. Jövünk hátrafelé, és akkor ezen a bizonyos tálcám, közben a klíma az itt dolgozik a háttérben, tehát ezen a bizonyos tálcám, ezen találsz egy start-stop gombot, mögötte ugye a sebesség választó, ez egy kis tekerő gomb, hogyha jobbra tekered, akkor D-be leszel, ha egyszer visszatekered balra, akkor N-be leszel, ha még egyszer, akkor pedig ugye a tolató részbe leszel, és egyébként, ha rükvercbe rakod be, akkor vörösen fog világítani a tárcsának a középső részénél, egy kis vékony kis LED, ha D-be teszed, akkor pedig ezúttal kéken, de ezt is egyébként színre tudod, vagy magadra tudod szabni. És a legközepén van egy kicsi P betű, az, hogyha nagyon, akkor parkoló üzemmód. Most én berakom rükvercbe, és akkor megmutatom a kamerának azt a képet, hogy a tolató kameránk az zseniális. Ráadásul, ha tolatunk és visszarakjuk D-be, akkor ugye meg előre is néz a kisebbik osztott kép, a nagyobbik osztott képen pedig egy kicsit ilyen, tehát körbe tudod járni az autót, meg tudod nézni, hogy milyen szemét van itt például ott, ahol most megálltam, mekkora dzsúha van itt körülöttünk az autó körül.

Jövünk hátrafelé a sebességváltó, üzemmódváltó tekerőgomb mögött, akkor van egy lejtmenetvezérlőnk, van egy EV, HEV gombunk, van egy parkoló, elektromos parkoló radarnak a kébe kapcsolásánál csak sikerült megfogalmazni, van egy autóolt gombunk, és van egy kamera képünk, ha kamera kép, akkor ugyanazt a kamera képet fogjuk látni, mint amit az előbb már itt mutattam a kamerának. Ez mellett van egy pohártartón, pontosabban kettő, és itt is ez a tipikus, hogy eldugod a pohártartónak a felét, vagy nem dugod el a pohártartónak a felét, és ami zseniális, hogy ebben a pohártartóban, ebben a kinyitható pohártartóban egyébként egy másfél literes víz simán beállítható, hiszen az ajtóban nem fér el csak egy fél literes vízünk, de az is elég szűkösen az első ajtóban. A pohártartók előtt van ugye ez a kis kezelőszerve akár a kormányfűtésnek, akár az ülésfűtéseknek, illetve az üléshűtésnek. A középső könyöklőnk is megkapta ezt a kapucsinó színű újrahasznosított bőrt, alatta ugye természetesen van egy kis tárolórekesz, és a tárolórekeszben van benne a 12 voltos szivargyújtós töltési lehetőség. Ami zseni, van egy tetőablakunk, amit én most kinyitok. Először a függöny megy el, és amint elment a függöny, már föl is emeli a tetőablakot, de már csukom is be, hiszen ömlik be a levegő. Ja, és egyébként, ha kétszer nyomod meg, akkor meg teljesen hátra fut a tetőablaknak a függöny része, ez a redőny része, és ezt most így is hagyom, hiszen mindjárt beülök hátul, és még hátul is gyorsan körbejárjuk az autót. Ki a sport is be, hátulra bepattanva, azt fogjuk tapasztalni, hogy itt is merev, tehát egy ilyen merev műanyag az ülésnek ez a része, ami ugye hátulra ide jön a hátsó utasokhoz. Van természetesen zseb, viszont van ezen egy kis akasztó is kialakítva, ez nekem tetszik, és természetesen ennél a kiánál is ide föntre van rakva az USB-C-s töltési lehetőség a hátsó utasoknak. A klímánk hátulról is egyébként kezelhető, itt van egy külön kis kezelő szervünk, amivel tudjuk egyrészt a hőmérsékletet, másrészt, hogy mennyire fújja. Itt van egy zsebünk alatta, oda akár be tudod rakni a telefonodat is. Hátul is ugyanez a kis kapucsinós ülés borítás van, hátul semmilyen oldaltartása nincsen sem az anyós ülés mögötti részen, sem középen, sem a vezető mögötti részen. A hátsó ajtón is megvan természetesen ez a kis kapucsinos betét. A hátsó ajtónál egy fél literes víz egyébként talán könnyebben is elfér, mint hátul, illetve mint elő. És amit elfelejtettem elő megmutatni, ez pedig a kilincs, itt a kameraképnek közben megmutatom, hogy a kilincs ez ilyen, olyan, mint egy fél kutyacsont, ugye azt már megszoktuk, hogy a Kiánál egy kis kutyacsontra hasonlító a hűtő egy csomó helyen, itt inkább egy ilyen fél kutyacsont, aztán ez az osztott ablak ugye a ülésnek a háttámlájával egy vonalba ér fölül véget, ez szerintem zseniális, és maga az osztása, az pedig ugye a hátsó ajtónak az első egyharmadával így meg fölfelé ugye ott van elosztva az ülés, ledes világítást kapott, zseni, és egyébként innen hátulról is, amikor utazol, és ilyen fény ömlik be, azt én egyébként tényleg nem tudok rá más mondani, mint hogy egyszerűen

0: Heti harmadik autónk egy kivételesen egy visszatekintés lesz a Leaf Motor C10-esre, és hát nem arra az autóra, amiről már hallhattatok adást, illetve már bemutattuk, hanem arra az autóra, ami nemrég járt nálunk egy hosszú hétvégére, a Leaf Motor C10-nek az összkerekes 598 lóerős változatáról beszélek egy keveset. Hallgasd ezt is szeretettel!
1: Nos, hát be is huppantunk ugye a kis Leaf Motorba. Járt már nálunk Leaf Motor, ugye ez nem egy újdonság, volt már nálunk, viszont azért ez a gép, amit most elhoztam, ez egy ilyen, hát 490 plusz lóerő, és hát egyszerűen embertelen négy kerék, 400 plusz lóerő, imádni való kis masina. És igazából csak erről fogok most beszélni, a belső benyomásokról, illetve megmutatom majd nektek, hogy hogyan gyorsul, hogyan lassul. Közben megy a klíma, a háttérben talán azt a zajt fogjátok hallani kb. De egyszerűen kell, mert már reggel 8:30-kor 40 fok van. Közben egy kis forgalmi akadály, de meg fogjuk oldani. Oké, csak sikerült. Na, amit imádok a Leaf Motornak ebben a négykerekes, majdnem 600 lóerős autójában, hát az kb. Az, hogy így fogod magad, és kikanyarodtál. És akkor szépen így kurulsz, most be van állítva az egypedálos üzemmód, ezáltal amikor leugrok a gázpedálról, vagy e-pedálról, akkor azonnal elkezd fékezni, azonnal lelassítja az autót. Viszont, hogyha meg odalépsz neki, jaj. Egyszerűen imádom, tehát olyan nyomatékot és annyira jó érzés, hogy tudjátok, ugye elektromos autóról van szó, tehát, hogy itt az van, nyomod a gázpedált, ami ugye ezúttal egy elektromos pedál, nyomod, és ő pedig addig gyorsul, amíg bírja, illetve amíg te nyomod. Na, akkor kikanyarodtunk, a falu vége, és már is el kell engednem, mert hogy épp hogy kimondtam, hogy falu vége, és már is 110-nél voltam, de az itt egy kicsit csak lenne, hiszen ez egy országút. Továbbra is azt mondom, hogy tök jó, kényelmes az autó, tök jó az, hogy a napfénytető nem lép a fény, illetve a napsugár, viszont ennél az autónál fedeztem fel azt, hogy egy egyedülét zajt fogsz hallani, mikor így ülsz benne, hogyha a klímát levesszük, az pedig a tükörnek a zaja lesz ilyen nagyobb sebességnél, de ez a tükörzaj ez igazából csak azért tűnik fel neked, mert úgy semmi más zajt nem hallasz. Most ami sípol, meg hisztézik, az természetesen az, hogy itt ugye bejöttünk egy lakott területre, és kicsit sokkal mentem ahhoz képest, mint ami a táblára rá volt rajzolva, rá volt írva, ez miatt ugye egyből elkezd hisztizni az autó. Ez önmagában egyébként szerintem nem baj, a tempomat az zseniálisan működik, adaptív tempomat nagyon jól működik, természetesen amikor behúzod az adaptív tempomatot, ugye itt a sebváltó karon, a kormány oszlopnál, a jobb oldalon, akkor az is természetes, hogy azonnal sávtartó automatika, sáverhagyásra figyelmeztető automatika, adaptív tempó, tehát hogy tényleg zseni. Amit továbbra sem szeretek nagyon, ez a tipikus érintőképernyős felület, de azt kell mondanom, ezt az autót most elég sokat vezettem ahhoz képest, hogy csak egy rövid ideig volt nálam, de azért mentem vele egy pár száz kilométert, és azt kell mondanom, hogy én nem szeretem nagyon ezeket az érintőképernyős felületeket, az érintőképernyős megoldásokat, tényleg majdhogy nem ellenségem, de ennél az autónál, a Leaf Motor C10-esnél ezzel a négykerekes megoldással, hát figyeljetek, legyen az, hogy maradhat. Tehát, hogy legyen az érintőképernyő a legnagyobb hibája. Nyilván nem kell minden nap tükröket állítanom, nyilván nem kell minden nap egy csomó mindent beállítanom. Azt én még továbbra is hiányolom, és remélem, hogy előbb-utóbb a Leaf Motornál is megjelenik majd, hogy a kormányról lesz ugye kettő karunk, és akkor ugye a motorféket, a visszatöltést ugye az akkumulátorba, ezt talán majd egy kicsit ez a reményeim szerint megjelenő kar majd ügyesebbé, okosabbá fogja tenni.

imádom azt egyébként, hogy nagyon stabil az autó, nagyon csendes az autó, nagyon élhető az autó, és nem pattog, nem ugrál el, még a rosszabb minőségű utakon sem, nem üt fel. Zseni, egyszerűen tényleg zseni. És ezzel az egypedálos üzemmóddal egyébként, ahogy én így mentem most vele, ugye ilyen 430 km körüli távolságot írt ki, hogy annyit tudok megtenni vele, és az történt, ilyen nagyon ritkán történik elektromos autókkal, de az történt, hogy mentem ugye autópályán, 130 tempomattal, aztán mentem városban, aztán mentem országúton, aztán megint mentem városban, és ugyanezeket visszafelé is, tehát város, országút, város, autópálya, és úgy működik az autó, úgy működött az autónak ez a számlálója, úgy mond meg maga az egész autó, hogy hát kb. Majdnem pontosan ugyanannyit vont le a megtehető kilométerek távolságából, mint amennyit én mentem. És azért ez nagyon fontos, hogy elektromos autónál, amikor 130-al mész, akkor sincs az, hogy kilométerenként 10 kilométert ugye leugrik, hanem egész jól tartja azt a bizonyos kilométer hatótávolságot, mint amennyivel te elindultál. Ez egyébként szerintem ez egy fontos dolog, és szerethető dolog, élhető dolog, illetve ami még szintén jó, az, hogy az otthoni hálózati töltése sem kell neki két nap, hogy feltöltse az autót. Ráadásul az applikációban ugye mindent látsz, hol van az autó, nyitva van az autó, kinyitod a csomagtartót akár az applikáción keresztül, bezárod az autót, kinyitod az autót, illetve ami zseniális, az, hogy a hétvégén kint állt a napon az autó délben, 49 fokra tehát a belső hőmérséklet már 49 fokot mutatott, és akkor az applikáción keresztül én szépen bekapcsoltam a szellőztetést, ventilációt, meg stb. Tehát a klímát, és akkor egy négy óra alatt 23 fokra lehűtötte az autónak az utasterét. Tehát amikor én már indulni akartam, akkor nem 49 fok volt az autóban, hanem csak 23. Hát azért ez egy csomó autónál így a nyáron ebben a 40 fokos külső hőmérsékletben, vagy akár a mostani 30 fokos külső hőmérsékletben, így azért ez szó szerint életmentő tud lenni. És ráadásul ugye úgy hűtél az egészet, hogy még az ülés sem volt meleg, illetve ez természetes, hogy ebben az autóban az ülés fűtés, illetve az ülés hűtés is elérhető. Na, itt viszont azért zavaró az, hogy csak ugye a menüből a középső érintőképernyőn keresztül tudod ki vagy bekapcsolni, ez szerintem egy kicsit nem annyira jó megoldás, illetve, amit már több kollega is talán említett, a Leapmotor C10-zel, meg a Leapmotor B10-zel is akár, közben egy üzenetet kaptam a telefonomra, tehát amit már emlegettek a kollégák, illetve már olvashattátok, hallhattátok, láthattátok, az, hogy ugye az egypedálos üzemmódot sem tudod így simán kikapcsolni, hanem meg kell állni ahhoz, bele kell menni a menübe, és csak úgy tudod kikapcsolni. Na de ezeket ugye mi jelezzük a Leapmotor felé, a Leapmotor jelzi a gyártó felé, és akkor ezeket majd egy újabb szoftver frissítéssel, vagy a modellnek a folyamatos frissítésével, csiszolásával, meg ki fogja küszöbölni a Leapmotor, és én bízom benne, hogy előbb-utóbb megjelenik ezek a bizonyos karok is.

illetve megjelennek majd azok az akár fizikai gombok, hogy mondjuk ülésfűtést, ülésfűtést, egypedálos üzemmódot, stb. Tehát, hogy ne minden csak a menüben legyen. Imádom az autót tényleg, és azt kell mondanom, hogy ezzel a négykerekes, majdnem 600 pacis Leapmotor C10-zel én így bírnám élni a mindennapokat. Most nagyon fáj a szívem, mert most érzem visszafelé, tehát hogy tényleg szó szerint fáj a szívem, mert azért ezzel az autóval eltöltenék még egy pár napot, még egy pár hetet. Viszont van egy tök jó megoldás, eljöttök a Hotvanba, a Premium Autóházhoz, ahol ugye most nyílt meg nemrég a Leapmotor szalon is, többek között ugye a Stellantis csoporton belül a Peugeot, Citroen, Fiat és a Leapmotor szalon nyílt, és hát ott azért ez a magasabban felszerelt, magasabban, hát nem azt mondom, hogy motorizált, de hogy nagyobb erővel bíró négykerekes Leapmotor C10 is elérhető ugye a rendelhető autók sorából. Hát figyeljetek, rajtatok áll, vagy bukik. Én pedig lassacskán szépen elbúcsúzom ezzel a mai kis blokkal. Ez most csak egy rövid volt, nem járt még egyszer az autó kívül ugyanaz, csak egy fel van matricázva. De erről a matricázásról raktam fel videókat TikTokra, Instagramra, YouTube-ra, azokat ti megtaláljátok. Na, akkor most jön az, hogy valami jön, de előtte biztos, hogy muzsika. És hát szóljatok hozzá az adásokhoz, mert ugye van ez a bizonyos nyereményjáték, ami a hozzászólásokkal kapcsolatos. Ugye ezt már hallhattátok az egyik korábbi adásunkban, ha nem, akkor pedig gyorsan keressetek rá, akár a rádiónak az archívumában, vagy akár a bevonulva Spotify csatornán.

Azt terveztem, hogy a korábban már hallott, illetve bemutatott Honor V5 hajtogatható telefon után a mai adásban az éppen nálunk járó, mármint hogy teszten nálunk járó Honor V6-os telefonról is mesélek nektek egy csomó mindent. Van különbség a két telefon között, mármint a V5 meg a V6 telefon között, leginkább az, hogy a zsanér része, ahol hajtogatod a telefont, hát az sokkal finomabban lett kidolgozva a V6-os modellnél. Na de erről majd egy kicsit később, mert hogy arról is kell még beszélnünk, hogy hát volt egy nyereményjáték, illetve van egy nyereményjáték, amiről még nem beszéltem. Nyereményjáték lényege, egy Honor kis termoszt, kis kulacsot nyerhettek, hogyha a beguruló a Facebook oldalán az ott megosztott poszt alá hozzászóltok bármit is. A legfontosabb a hozzászólásban írjátok meg, hogy melyik rádióban hallottátok a felhívást a játékra. Szóljatok hozzá, és egyébként augusztus végén fogunk nyereményt sorsolni.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs azbeszt tartalmú útépítőkő Keszthelyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs azbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő Keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Fűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, ne táncolj, mi?
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche Versapfere. Porsche Buda, Porsche... Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche...
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs azbeszt tartalmú útépítőkő kezd helyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs azbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő Keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Hozzáfűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 17-én köszöntjük Elek, valamint Endre nevű kedves hallgatóinkat. Az Elek magyar eredetű férfi név a régi Velek személynévből ered, jelentése ismeretlen. A 19. században kezdték a görög Alexiosu magyar megfelelőjeként használni, ennek a jelentése pedig védelmező. Ünnepelnek még az elekek február 11-én is. Becézése Eli, Elike, Lexi, jeles viselői a névnek, fényes elek, statisztikus, Benedek elek író, valamint önkedves elek. Ugyanezen a napon köszöntjük Endre nevű hallgatóinkat. A görög eredetű András név latin Andreas név változatából, vagy a német Andreas név Andres becézőjéből ered, jelentése férfi és férfias. Ünnepelnek még az Endrék november 30-án is. Decézése ennek a névnek Endrécske, Andrus, Andruska, Andrew, Andri, Bandi, Bandika, Bandus és Banduska, jeles viselői Adi Endre költő, Bajcsi Zsilinszki Endre politikus, Hűgyes Endre orvos, valamint Gellért Endre rendező és ön kedves Endre. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajándék, Bánk, Celina, Cyril, Donáta, Jessica, Leo, Lotti, Magda, Magdaléna, Magdolna, Marcellina, Mária, Marléna, Ond, Róbert, Ruszlán, Ruszlána, Sarolta, Szabolcs, Szalárd, Szegfű, Szelemér, Szórád, Veszta, Vetúria, Zoárd, Zoárda és Zóbor nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 17-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza egy kicsit a történelem során, mi is történt ezen a napon. 1440. július 17-én a Fehérvári Bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István erekje tartójáról levett koronával Magyarország királyává avatta első Ulászlót. A Szent Koronát nem tehették Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta. 100 évet ugrunk előre 1540. július 17-ére. Száz sebesen 53 éves korában pár héttel agyvérzése után meghalt első Szapolyai János magyar király, aki 1526-ban a mohácsi katasztrófa és II. Lajos halála után jelentette be trónigényét, szembekerülve első Habsburg Ferdinánddal. Folytassuk a 19. századdal. 1888. július 17-én született Füst Milán író, költő, esztéta. Ugorjunk a 20. század elejére, 1914. július 17-én született Tolnai Klári színésznő. Amikor megszületett, még Eckhoz szekereken járták a falvakat a színészek. Már egészen fiatalon sztár lett, pedig nem végzett főiskolát. A német megszállás alatt nem játszott, csak a háború után lépett újra színpadra. 150 filmszerep és megszámlálhatatlan színpadi szerepben láthattuk. Egyik legkedvesebb partnere Mensáros László volt, aki egy jubileumi előadás után két lovas hintóval kocsikáztatta meg Tolnai Klárit, Klárikát. Utolsó nagy alakítása a Nagymama című vígjáték címszerepe volt. Két évet lépünk előre, 1917. július 17-én az angol királyi család felvette a Windsor nevet. Közelítsünk a 20. század közepe felé, 1945. július 17-én Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődött a Potsdami konferencia, a II. Világháború európai eseményeit lezáró tanácskozás, amely Churchilltől a Terminál akció fedőnevet kapta. Két évet lépünk előre, 1947. július 17-én meghalt Raoul Wallenberg, svéd üzletember és diplomata, aki magyar zsidók ezreit mentette meg a II. Világháború alatt. És végül, de nem utolsó sorban, 1954. július 17-én megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
1: Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap.
2: Hobby Rádió.

0: 2026. július 17-e, péntek. Az emberfia ura a szombatnak is. Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet, 1-től a 8. versig. Húsvét táján, az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte: nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Emélkedés. Jézus tanítványai egy gabonaföld mellett sétálnak, szombat van, éhesek, ezért letépnek néhány kalászt. A farizeusok rögtön ítéletet mondanak cselekedetükről: szombaton nem szabad aratni, nem szabad munkát végezni. Jézus válasza azonban a törvény értelmét világítja meg. Nem a betű számít, hanem a szív. A törvény célja nem az ember nyomorgatása, nem életének ellehetetlenítése, hanem segíteni az embert. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, idézi Jézus Ózeás prófétát. Az irgalmasság gondolata újra és újra visszhangzik az evangéliumokban. Istennek nem a külső formák tetszenek, hanem a szív, amely képes szeretni, meg tud bocsátani. A farizeusi gondolkodás bennünk is jelen van. Gyorsan ítélünk, ha valaki nem úgy viselkedik, mint elvárnánk. De Jézus azt mondja: az ember fontosabb a szabálynál. A törvény célja nem a korlátozás, hanem az élet védelme, az élet támogatása. Tudok-e irgalmas lenni akkor, amikor könnyebb volna ítélkezni? Az Istenhez vezető út nem a pontos szabálykövetés, hanem a szeretet és az irgalom gyakorlása. Az irgalmas Jézus van jelen bennünk, ha az embert fontosabbnak látjuk, mint a rendszer elvárásait. Irgalmas Jézus, taníts engem is úgy látni az embereket, ahogy te tekintesz rájuk. Ne engedd, hogy elvakítson a szabályok ridegsége, a hagyományok merevsége. Adj nyitott szívet, amely érzékeny a másik ember éhségére, legyen az testi vagy lelki hiány. Add, hogy ne a magam igazát keressem, hanem a te igazságod szerint cselekedjek. Irgalmasan, figyelmesen, emberséggel. Hadd legyek olyan tanítványod, aki irgalmas szívvel tekintek minden emberre. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya emlékedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy évszázadokkal ezelőtt Londonban a taverna vendége ellenőrizhette a boros pincét, hogy nem vizezik-e a bort. Ha a tulaj ezt megtagadta, még akár börtönbüntetést is kaphatott.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ponyhalásztét fogok önöknek beállani. Én nekem az egyik kedvencem, megmondom őszintén, hát akkor kezdjünk bele. A kábított, pikkelyekkel megtisztított, kibontott pontyot szárazra töröljük. Majd levágjuk az uszonyait, a farkát és a fejét. Az első gerincszelettel együtt. És vigyázzunk ennél a műveletnél, amikor a fejét levágjuk, a szemeket vegyük ki, azt ne felejtsük el, és a méregfogtól is szabadítsuk meg a ponty fejét. A belsőségek közül óvatosan kivesszük a haltejet és az ikrát. A filézésből nyert csontokat és a fejet jól megmossuk. Bő vízben rakjuk fel fönni, közben hozzáadjuk a szeletekre vágott vöröshagymát és sót. Vigyázzunk arra, hogy lassan főzzük, hogy tartalmas halalaplét kapjunk a végén. A halfiléket közben szálkátlanítjuk, azaz sűrűn beírdaljuk, majd körülbelül 2-3 cm széles szeletekre felvágjuk. Mint a beírdalt, szálkátlanított halszeleteket, mind a haltejet és a halikrát besózzuk, és körülbelül 2-2,5 órára a hűtőszekrénybe helyezzük. Ez alatt a só a szálkákat teljesen megöli. Közben a halalaplét főzzük, hogy tartalmas legyen. Hosszú ideig főzött tartalmas halalaplé fölé tartott kezünk felületén rátapadnak a gőzzel eltávozó kollagén anyagok, ezért ragacsos lesz ettől a kezünk. Ez a biztos jele, hogy a halalaplé tartalmas, tehát leszűrhető. A halalaplét leszűrjük, ízlés szerint áttörni is lehet, ettől a halászlé sűrűbb, tartalmasabb lesz. Én megmondom őszintén, én mindig passzírozni szoktam, ezt a műveletet soha ne hagyják ki, az igazi halászlé az át van passzírozva. A leszűrt halalaplét lassan visszaforraljuk, a felszínén összegyűlt halzsírra óvatosan ráhintjük a jó minőségű tűzpiros fűszerpaprikát. A paprikával ne spóroljunk, ez adja meg az igazi aromáját. Miután meggyőződtünk róla, hogy a fűszerpaprika szín és ízanyagai maradéktalanul feloldódtak, hozzáadjuk az elkészített hűtőszekrényben tartott halfiléket, a haltejet és a halikrát. Lassan főzzük, majd hozzáadjuk a kockára vágott zöld paprikát és paradicsomot, térjesztek be a lecsót. A halászlét ízlés szerint ízesítjük kevés cseresznye paprikával is. Ebben az esetben azonban nagyon vigyázni kell arra, hogy az étel ne legyen túlságosan csípős, mert elnyomja az étel jellegét és ez élvezhetetlenné teszi. A halszeleteket és a halikrát, a tejet óvatosan tálaljuk, hogy ne törjenek össze, és minden adagban mindenből egyenlő arányban tálaljunk belőle. A halászlét leveses tálban, bográcsban, esetleg tűzállattálban tálalhatjuk. A halászlével kapcsolatban még annyit megjegyzés sem lenne, hogy tájegységenként sokféle változata, módozata van. Ez színesíthetik az egyes tájegységekre jellemző halfajták változatai, a készítési szokások, a gasztronómiai hagyományok, de hozzáadható a fűszerpaprika fajtája és minősége is. Példaképpen említhető többféle halból készített halászlé. Én megmondom őszintén, most amit itt az előbb elmondtam, ez ponthalászlé volt, én a halászlét mindig minimum háromféle halból készítem. Szóval példaképpen említhető többféle halból készített halászlé volt, adalékanyagok, például burgonya, lebencstészka, csipetke és számtalan változata.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs aszbeszt tartalmú útépítőkő keszthelyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs aszbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Hozzáfűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.

0: Nagyon szépen köszönjük. Természetesen senki nem megy sehová, hoztunk még szép dolgokat. Most jöjjön úgy is elé.
1: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
6: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
7: Igen.
6: Egy fiú eltűnt.
8: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
6: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
9: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
6: De felbukkan egy csábító.
10: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
6: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
9: Te voltál már valaha szerelmes?
10: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
6: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
6: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
9: Egy csók.
6: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.